0: Sok igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Regál Lili, a Rádió 1 DJ, aki szenzációs dalt csinált, és hát szenzációs hangulatot is a szegedi ifjúsági napokon többször is zenélt a Rádió 1 stage-en, ezekben a percekben egyébként most épp Lotfi Begi a színpadunkon, ma is 5 óráig megy, még a Buli Szegeden, a nyár utolsó fesztiválján is, na rá, hogy ott vagyunk, két színpaddal egyébként, Regál Lili, Hear Me, az igazi mai slágerek között, ezt indítom.
1: Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy DJ közül a Stadium X és DJ Metzger Viki. Nagyon nagy zenét csináltak, és nagyon nagy bulit egyébként minden nyári fesztiválon, ahol volt Rádió egy színpad. Ezt ezzel a dalon is hadd köszönjük meg nekik. A Let You Let Me Go után viszont... Igen, Shakira! És az egyik legújabb tőle, a Die Die, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig Kamrádot választottam picivel 14:30 után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki az első bevételeiből azonnal épített otthonra magának egy teljesen profi stúdiót, és azóta is minden dalát egyébként ott rögzíti. Ezt is, Kamrád, Hug Yourself, az igazi mai slágerek között ezt.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a folytatásban is szerintem rendben lesz. Hozom például Louis és Alex Kedzsi újdonságát a következő órában, de készülök Sam Felddel, Miles Smith-szel és a kezdésben Martin Garrix-szel. Az igazi mai sláger a Butterflies, pár perc, és ezzel folytatom, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk.

0: műanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból, vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel három után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van, vezessen óvatosan. Ez most egy olyan dal, ami szerintem hát kicsit melegebb lenne, kikönyökölős lenne, így hajnali háromkor nem ajánlom, de nagy kedvenc Loitól!

egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig média történeti pillanat, egy olyan műsor, amiben szerintem senki nem bízott, hogy lesz valaha, meg se fordult szerintem a fejünkben, hogy Sebestyén Balázs élő kívánságműsort vezet. 4 órán keresztül, itt a Rádió 1-en. Holnap, 10 órától. Hát, ha valamire, akkor erre mindenki figyeljen is. Ízítsa a kéréseket, 0620-311-111. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feldi a folytatás, imádom ezt a dalt, Rosalinnel, Heart Like Mine, picivel 4:30 előtt ez jön már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy DJ-en Nyújik, aki Szegeden is nagyon nagy bulit csinált. Az ifjúsági napokon természetesen ő is fellépett a színpadunkon. Most viszont ezekben a percekben hatalmas a hangulat, kapom folyamatosan a képeket, és ez most Christophernek köszönhető, de még Will Cox is készül egy nagy mixel. És hát ezzel zárjuk a nyári fesztivál szezont majd valamikor 5 óra magasságában, amit azt gondolom, hogy úgy elég keményen kifacsartunk idén. Jó volt, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott. Alex Kenji közben, az igazi mai sláger a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap reggel pedig nem csak műsor reggel, hanem 10 órától Balázs kívánság műsora is jön. A következő órára én pedig Bibi Rexával indítok a Faithless-szel, a New Religion. Pár perc is jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp ne módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okos eszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal, részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: Magyarország leghosszabb zenei órája, Király Tamás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez pedig állítólag megint Ben Affleckkel találkozgat titokban, legalábbis hát olyan fotókat készítettek paparazzik az Egyesült Államokban, amikor ugyanabból az épületből jöttek ki, néhány perc eltéréssel külön-külön a hátsó bejáraton. Na hát, össze sem tudom számolni, hogy ők hányszor jöttek össze, megszakítottak. De hát, ha jól érzik magukat, hajrá! Most viszont J-Lo David Guettával jön, az igazi mai sláger a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en, picivel fél öt előtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc, és zárjuk a színpadunkat a Szegedi Ifjúsági Napokon. Wilcox-szal egyébként, aki hát megint óriási bulit csinált így a végére, és ezzel szépen lassan a 2026-os nyári fesztivál szezont is zárjuk, ami szenzációs volt. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott bármelyik helyszínen, indítva a Rádió egy születésnapi fesztivállal, hát azóta pedig minden komoly fesztiválon ott voltunk saját színpaddal vagy színpadokkal. És még egyszer nagyon köszönjük a közös bulikat idén is. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, most Cashmere-t választottam, a nagy kedvenc a Wild Ride, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Gazdaságtanácsad. A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Helvícián öntötték össze a Kárpát-medence búzáját. Marad a hőség, 30-35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
1: Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram idei országos búza összeöntő ünnepségét. A Kárpát-medence különböző pontjairól, valamint a diaszpórából érkezett magyar gazdák terménye a nemzeti összetartozás és a gazdák összefogásának jelképe. A programban idén is több ezren ajánlották fel a gabonát, amelyből a rászoruló gyermekeket és családokat támogatják. Az új kenyérhez szükséges alapanyagok is a nemzeti összefogást jelképezik. A kovász Bács-Kiskunból, a só Erdélyből, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett, írja Keol. 15 ötödikes diák vett részt az idei német nemzetiségi nyelvi táborban Hetényegyházán. Az 5 napos programot a Kecskeméti Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat szervezte a Vásárhelyi Pál Általános Iskola német tagozatos tanulóinak. A több mint 20 éves hagyományra visszatekintő eseményen a gyerekek játékos formában gyakorolták a német nyelvet, miközben megismerkedtek a sváb kultúrával, gasztronómiával és a helyi nyelvjárással. Vendégelőadót hallgattak meg Stuttgartból, valamint foglalkozáson vettek részt Kis János evangélikus lelkésszel, olvasható a híres.hu oldalon. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az iskolai bevásárló lista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben,

0: Azoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha ne melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 30-a van, a rózsák a névnaposok, és még ez egy igazi nyári hétvége, jövő héten pedig hát belevágunk az őszbe, abba is lesz sokkal, de most egyelőre még élvezzük a nyarat és az igazi mai slágereket. Köztünk David Guetta-t a War Republic-kal, az I Don't Wanna Wait, amit már is indítok. Szép reggelt!

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött. Mert akkor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a folytatásban, aki jövőre világkörüli turnét csinál újra, több európai állomással, még nem publikusak a helyszínek, de az, hogy lesz ilyen koncertturné, azt már bejelentette Ed Sheeran. Az igazi mai slágere pedig az Azizám, ezt indítom a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy most még picit hűvös van, de napközben megint ilyen 24-28 fok, attól függően, hogy melyik részén vagyunk az országnak. Hát így telik 2026 utolsó nyári hétvégének második fele. Axwell Ingrosso, Sunny Shining, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp nem módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okos eszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal, részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság a fogyalásban Shakirától, aki egy petákot sem kap ennek a dalnak a jogdíjaiból. Meg a FIFA sem, hanem egy jótékonysági alapítvány, amely nehézsorsú gyerekek sportolási lehetőségeit segíti elő. Menő, a Die Die jön már is a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Két új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet Kecskeméten. Csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Hét új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti tankerületi központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egynyi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a hírös.hu oldalon. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadék hiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: Idén is megrendezték a Szoptatás világnapjához kapcsolódó Baba-Mama programot Kecskeméten. A Hírös Családmentor Egyesület rendezvényének célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás jelentőségére és támogatást nyújtson a szoptató édesanyáknak. A Kenter Rudolf kertben megtartott eseményen a babát tervező és várandós édesanyák, valamint kisgyermekes családok is részt vettek, írja Keol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután zápor, zivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat! Hát ezt most még mondom, mert még két napig ez van, de utána pedig ráfordulunk az őszre. A mai napot viszont még tényleg élvezzük ki. Nyugi, ne legyen stressz, majd a jövő hét, meg a suli, meg ezek miatt aggódunk jövő héten. Most még egyelőre nyár van, és szólnak az igazi mai slágerek. Gorgon City, Hidden Gems, Foolproof. Ezzel folytatom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatok.

Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipát választottam, aki a héten ünnepelte a születésnapját, és aki még nincs 10 éve, hogy berobbant a köztudatba, 2017-ben indult el az ő karrierje, hát jövőre lesz ennek a jubileuma. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Dua Lipa és a Break My Heart, ami

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Aranydiplomákat adtak át a Neumann János Egyetemen. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 50 évvel ezelőtt végzett hallgatókat köszöntöttek a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karán. Az 1976-ban diplomázott mérnökök jubileumi évfolyamát ünnepi kariülés keretében fogadták az intézményben. Az eseményen aranydiplomákat is átadtak. Az ünnepségen Fülöp Tamás rektor és Kovács Lóránd dékán méltatta az egykori hallgatók szakmai életútját és a kecskeméti mérnök képzéshez való kötődésüket. Elhangzott, az elmúlt 5 évtizedben hatalmasat változott a műszaki világ, az automatizálástól és a számítástechnikától a digitalizáción át egészen a mesterséges intelligenciáig, tájékoztat az intézmény. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig Balázs 8 órán keresztül lesz adásban, mert hogy a reggeli műsor után marad is egy 4 órás élő kíványság műsort csinál, 10 órától délután 2-ig, elbukott ugye egy fogadást és tartja a szavát, szóval olyan történik, amire még soha nem volt példa, Sebestyén Balázs holnap élő kíványság műsort vezet itt a rádió 1-en. Hát ez meg

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis parti hangulat így reggel, 6 óra után, és marad ez a tempó Alex Kenji-vel és egy óriási fesztivál kedvencel, a Bambolé-val, és ha már fesztiválok, akkor még egyszer hat köszönjük meg mindenkinek, aki ezen a nyáron velünk bulizott. Azt ígértük még májusban a Rádió 1 születésnapi fesztiválkor, hogy elindítjuk a fesztivál szezon, és minden komoly fesztiválon ott leszünk, és talán, hogy visszük a hallgatóinkat, csinálunk Rádió Stage-et és óriási bulit, és hát így a nyár végére azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez bizony sikerült. Még egyszer nagyon köszi mindenkinek, aki velünk bulizott, az igazi mai slágerek között pedig, ahogy ígértem, ennek a hangulatában megyünk tovább.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Holnap pedig jön Balázs Péci egyedi 4 órás kívánságműsor a 10 órától. Bizony, itt a Rádió 1-en. Ez pedig a kezdés a legfrissebb hírek után. Martin Garrix és a Butterflies. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Helvícián öntötték össze a Kárpát-medence búzáját. Marad a hőség, 30-35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram idei országos búza összeöntő ünnepségét. A Kárpát-medence különböző pontjairól, valamint a diaszpórából érkezett magyar gazdák terménye a nemzeti összetartozás és a gazdák összefogásának jelképe. A programban idén is több ezren ajánlották fel a gabonát, amelyből a rászoruló gyermekeket és családokat támogatják. Az új kenyérhez szükséges alapanyagok is a nemzeti összefogást jelképezik. A Kovász Bácskiskunból, a Só Erdélyből, a Víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett, írja Keol. 15 ötödikes diák vett részt az idei német nemzetiségi nyelvi táborban Hetényegyházán.

0: Des napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép napot, jó hétvégét, hát inkább szép reggelt azért még így 7 óra után. A mikrofonnál Király Tamás. Még van egy pici a nyárból, szóval ne gondolkozzunk azon, hogy mi lesz majd szeptembertől. Élvezzük a napot, és Dua Lipa igazi mai slágerét.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Disco jön, akit először mashupokból ismert meg az egész világ, tényleg olyan dalokat raktak egymás mellé, amiről senki nem gondolta volna, hogy működik, hát megmutatták, hogy működik. Na ez viszont nem mashup, ez egy dance remake, Amy McDonald This is the Life című dalának az alapjait tartalmazza, és most Sam Feldel és Rehabbel közösen gondolta újra ezt a Swiss Disco az igazi mai slágerek között, ez a Sleep Tonight, amit már is indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Két új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet Kecskeméten. Csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Két új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti tankerületi központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egynyi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadék hiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: Idén is megrendezték a Szoptatás világnapjához kapcsolódó Baba-Mama programot Kecskeméten. A Hírös Családmentor Egyesület rendezvényének célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás jelentőségére és támogatást nyújtson a szoptató édesanyáknak. A Kenter Rudolf kertben megtartott eseményen a babát tervező és várandós édesanyák, valamint kisgyermekes családok is részt vettek, írja Keol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig jön Balázs! Megismételhetetlen egyszeri kívánság műsora 10 órától 4 órán keresztül teljesíti a kéréseket, ugye elbukott egy fogadást és tartja a szavát, megcsinálja a kívánság műsort holnap, tehát a reggeli műsor után közvetlenül ez indul. Most meg egy újabb igazi mai sláger, David Gettától, Kim Petrustól, ez a When We Were Young, király

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Aranydiplomákat adtak át a Neumann János Egyetemen. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 50 évvel ezelőtt végzett hallgatókat köszöntöttek a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karán. Az 1976-ban diplomázott mérnökök jubileumi évfolyamát ünnepi kariülés keretében fogadták az intézményben. Az eseményen aranydiplomákat is átadtak. Az ünnepségen Fülöp Tamás rektor és Kovács Lóránd dékán méltatta az egykori hallgatók szakmai életútját és a kecskeméti mérnök képzéshez való kötődésüket. Elhangzott, az elmúlt 5 évtizedben hatalmasat változott a műszaki világ, az automatizálástól és a számítástechnikától a digitalizáción át egészen a mesterséges intelligenciáig, tájékoztat az intézmény. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután zápor-zivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján

0: legerősebb. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre. Előre gyömpi. Előre nem gyónunk. Előre
2: nincs
1: nem...
2: előre gyónás.
1: Nincs előre gyónás. Nincs előre gyónás.
2: Ez gyáva dolog.
1: Barátom, már 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi a, volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő.
2: Okay?
3: Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
2: ez
1: kezd összemelegedni.
2: Hívják. Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
3: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
2: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek együtt.
2: Már kiesett a kiskosárból, hát ott már nincsen lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó, majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
3: Hát és nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiát, annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolja a helyzetben, ja, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottad, és a csajnak a legjobb barátod, a söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok, hogy jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sír.

0: extázis, nagy bűntudat, minden egyszerre, vagy minden érzet meg lehet élni. Három de... kicsi gyereke, van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, három gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a hát. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha amit... fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
1: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
0: Megölöd magad.
2: El tudod hagyni az országot is.
3: Ha menekülj.
0: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
1: A gyerekek, ennek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szólsz a többiekre, kis gyerek. Nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaid, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásban fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
0: Igen, és van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
1: ügy. De
0: és fingesz egy óriási. Nem. És veszel ki, vagy számolsz háromig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
1: Ez az, amikor jön az üvöltés. Üres tekintett ez az?
0: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, az az 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős, energetikailag. Tényleg, nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem, most nem.
1: De lehet közben levegőt venni?
0: Minden csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
3: Próbálj csak ki, ez egy nagyon izgi kísérlet.
0: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze. Há, nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
3: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
1: A barátod, ha igazán diétázna, rá sem nézett majd a gyümölcslevesre, tesó.
0: Így van.
1: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, hogy átverjék.
0: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, 2 napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
1: Imádom azt. Annyi, hogy tettük egy kis zsetűzsíron, lett megpirítva a cukorra, mivel felhúztuk. Az érdekes íze, ez a karamellizált.
0: Igen. Összekukisztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd meg nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem.
3: Hát, ez nem tessék, mindenki a kukiázat dörzsöl mindent.
0: Sosem...
1: Ezért van ennyi figybaszűkületes? Hát összeszedtek ez a sok baktériumot.
0: Ezért van ennyi herpeszem?
3: De mit dörzsölsz, hova?
0: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint valami afta van a számon. Ti vagytok az?
1: X-afták.
3: Haló,
0: a szipkámat.
3: Ki hozta a kávédat ma reggel?
0: Laci.
1: Na?
0: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta, azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Nem. Már 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúznom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
3: Persze, praktikum.
0: Oldozatok, felesek, értetessem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, ha azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
1: Én most csak hagyom.
3: Hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
0: Nem, pasiknak, ha próbáltam, elkezded.
3: De jó, csak úgy néztél rá.
1: Mondom,
3: azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
0: Higgyetek nem, nekem, volt, nagyon
1: már
0: addiktív.
1: Időkedvel pisiltem bele, de az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
0: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, négy randi, négy pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy ezerszer intelligensebbek, mint ezek a

0: balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
1: Szeretlek, hogy odaírtad rá.
0: Beírta a neveket.
2: 81 és 96. Ez a milleniál.
0: 81 és 96. Hát majdnem milleniál vagyok, várjál.
2: Az négy hát évvel maradtál.
0: Nagyon milleniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik négy évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
0: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van egy-kettő ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence. Hát
2: de nem egy van. Neki négy jött össze.
0: Az mondjuk egymás után igen.
3: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
0: De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen, igen.
3: Én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztál, hozzá az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt. Próbáld ki.
2: Hát, igen.
0: Három gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet. Lehet tele a tököt. Tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot egy hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista. Elment, és egy hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
2: Mi a meló?
0: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
3: Prostitúció.
0: Prostitúció. Át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
3: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis jó fizikai állapotban.
0: Na, hát ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
3: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatalabb csajokkal, hanem majd itt pumák.
0: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Irányak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van, nem?
3: Hát de.
0: 40-esen szakítasz, nem a 40-es palival akarsz összejönni.
2: Ott vettál egy 40-es palit, még egyet, minek?
3: Nem is értem.
0: Igen. DJ Oti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
3: Nincs feloldozás.
0: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes.
0: Többet lehetek együtt a feleségemmel. Oj, de kedves.
2: Jó, hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
0: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
2: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy ötös
0: döntés. Ez egy jó
2: kombó.
0: Ti szexeltek és sportol.
2: Így van.
3: Így van.
0: Igaz, hogy jazzbalettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
3: Ez szinkronúszással.
0: A kis Pistike olyan szinkronúszó, csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az.
0: Azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hagyj egyen az a gyerekem. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
0: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
3: Hagyj neki kevesebbet. De amúgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
0: viszonylag kalóriadús a zsír
3: hát
0: azért.
3: De van melekölde, de a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével.
0: Nem,
3: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel
0: hozzá? Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
3: De most, hogy zsírban kisütlek egy szelet húst, és megeszi zöldséggel, akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
3: Értem.
2: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
3: Szerintem meg az, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
0: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejtené. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi. Ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejtse el.
3: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
0: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
2: Éj, hát, a torlódos.
3: Nem keresd, ha nem keresd, rám se néz.
0: Igen.
3: Engem nem lehet.
0: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk. Nem értek el, felejts el. Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be. Felejts el.
3: Értem könnyeket, illik ejteni.
0: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenetírója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
3: Imádom ezt. Figyelj,
0: de
3: ebben
0: van
3: ez,
0: bizalom.
3: Tehát,
0: mindenki írja most az exére, hogy felejts el. Most mindenki ugyan az exének egy
1: üzenetet. Többé.
0: Felejts el, nem érted?
3: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy ilyen egy
0: szakítás. Jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
3: Te 20 évig te benne voltál a kapcsolatban, ami már nem létezik.
0: Tehát, óriási.
3: De ennyi óriási. Generációk születnek, és hal, nőnek fel, és halnak meg.
0: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
3: Jaj, szeretlek.
0: Szeretjük, nem értjük teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
3: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy, így,
2: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
3: Nem, hanem, hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
0: És beválasztasz egy ugyanolyat.
3: Ja, de amúgy ez jó az a csávú, amúgy nincs ebben semmi.
0: Gyere, csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
3: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indult a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni. De úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
0: Igen.
3: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
0: Abszolút, igen. Szeretném meggyógyulni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok, gyerekek, ne flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna a szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
3: Tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy...
0: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja közben, ostorozza magát közben, lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen félelmek indulnak.
3: Azt kell a férjnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihennő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihennő kívánja az érintést, kívánja a szexet,
0: igen.
3: De ebben csak a férje tud neked segíteni.
0: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
3: Igen,
0: fáradsz le. Vasárnap menjél vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedben nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
3: Igen, ez egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
0: Hát igen, meg sokan nem is hagyják oda, egyébként érthetően. Tehát, hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta két. Lókorbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsingat. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami ugye, ráadásul
3: tudod,
0: az egyik legzseniálisabb sport.
3: Tudod, mi nem lehet leesni? A pingpongasztalról.
2: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékség.
0: Ez genyóság.
2: Ez
0: tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jól érzben, ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy elvitted úszni,
2: igen.
0: Vagy...
2: Igen, szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
3: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
0: Kólikás, tehát a ló elpusztult, kicsikét nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az egy másik.
3: A ló de szerelmes lett.
0: Meg a fakazaló, nem a te lovat.
3: Hogy hívják a lovat? Annyi nevet neki.
0: Lovat? Lajos.
3: Lajos szerelmes lett.
0: Elment.
3: És követett egy kancát az erdőbe.
2: Tehát egy szép sztorival támadjuk.
3: Vadlú lett belőle, és a Texas Ranger lett.
2: És együtt száguldoznak a mezőn szerelmével. Sajnos kicsim, te ebben nem férsz bele.
0: Visszanyerte a szabadságát, Lajos. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
3: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És most...
0: Eltiltották a gyerekektől.
3: Most se lőkíténi az életet.
0: Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
3: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
0: Ezért jó, a Szellő lett.
3: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuson.
0: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép, hát nem szép, de
2: feloldozunk. Most már azon dolgozunk nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne derüljön ki.
0: Ne derüljön ki. Jó, tehát ne legyen az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az, hogy gyerek az örök trauma lesz, anya ott a lovam, igen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt. Jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Helvícián öntötték össze a Kárpát-medence búzáját. Marad a hőség, 30-35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram idei országos búza összeöntő ünnepségét. A Kárpát-medence különböző pontjairól, valamint a diaszpórából érkezett magyar gazdák terménye a nemzeti összetartozás és a gazdák összefogásának jelképe. A programban idén is több ezren ajánlották fel a gabonát, amelyből a rászoruló gyermekeket és családokat támogatják. Az új kenyérhez szükséges alapanyagok is a nemzeti összefogást jelképezik. A Kovász Bácskiskunból, a Só Erdélyből, a Víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett, írja Keol. 15-5-es diák vett részt az idei német nemzetiségi nyelvi táborban Hetényegyházán. Az 5 napos programot a Kecskeméti Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat szervezte a Vásárhelyi Pál Általános Iskola német tagozatos tanulóinak. A több mint 20 éves hagyományra visszatekintő eseményen a gyerekek játékos formában gyakorolták a német nyelvet, miközben megismerkedtek a sváb kultúrával, gasztronómiával és a helyi nyelvjárással. Vendégelőadót hallgattak meg Stuttgartból, valamint foglalkozáson vettek részt Kis János evangélikus lelkésszel, olvasható a híres.hu oldalon. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, de zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Most már nem csak hárman, vagy hát négyen, hanem most már ugye öten. Olcsóbb, drágább, nagyon drága és nagyon olcsó órák társaságában. Csak jelzem, hogy az egyik már az Eszter kezén van, jó? Tehát azért tipikus nő megkérdezte, hogy melyik a drága, a legdrágább, és fölvette a kezére.
1: Tehát azért parancs, sok gyémán.
0: Akkor most tegyük ezt.
2: Ide figyeljetek, kutyák.
0: Ha ez az óra karácsonyig nincs a kezemben.
2: Ez itt, ez a kisebbség, kérd nehéz, rendesen. 13 millió forint. Én igen. Egy más ember lettem.
0: Egy fotó Péternek szerintem egy kellemes ébresztési ideggel. Kapja meg SMS-ben.
2: Ezt kölcsön kaptam, és összekarcoltam, hogy tudnál-e
0: hitelt felvenni. Gyerekek, ugye azt beszéltük, hogy elveszünk egy kicsit az órák világában, nem vagyunk annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsűl kezét nézem ki, nagyon olcsót.
2: Zsűl egy számológépes kázióval.
0: Igen, egy G-sákkal nyomul. De Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo, vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
1: Vagy Sebessén Balázs kezé.
0: Mert Démon kezé kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen a Vikitől kapott 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában. Mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már.
2: Szeretném az első panaszomat elmondani. Maradt egy gond, megnyomtam, és nem világít.
0: Nem zenél. Hello,
3: jó reggelt. Sziasztok,
0: örülök, hogy itt vagy. Ciao. Hello.
1: Hagyd a dobozát is, add már oda neki.
3: Persze, csak nehezebb, mint az óra.
0: Igen. Na, hát itt már fadobozók, órák, kisebb-nagyobb szerkezetek,
3: könyvek.
0: És könyvek társaságában érkeztél. És ugye, jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Léci, mondd meg, hogy mi van a kezén.
3: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy én igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostanában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostanában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy itt lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
0: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, hogy Eszter kérdezte, hogy státusz egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogy ott van egy 10-20-30 milliós óra a kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
3: Biztos.
0: Inkább erre használják nyilván ők is, sem, mint időmérésre. Nem?
3: Persze, meg, hogy ugye a telefonod. Meg a lambód lent van, érted, a garázsban, viszont amikor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát, érted?
2: De most ez hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
3: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden lett.
2: De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
0: egymást italokra. Kevés az esélye, hogy a Frank-Müller-esek a Breitlingesek ellen, igen, hogy a Patek Philippe-esek összejárnak.
2: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ilyet hozzá, hogy ránéz félszem, és azt mondja, ó, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Mert ezt nem értem, hogy
0: mit kapsz egy autótól? Mit kapsz
2: az autótól? Villognak egymásnak, igaz?
0: Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 ezeres Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra, ez egy státusz szimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
2: És sehová sem tartozom.
0: Most a kezeden, most a kezeden tartozol, amire nem vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen, tehát nem időmérő.
3: Abszolút, persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
3: Vagy nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
3: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok már minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen szerkezet, mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Zsuzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
3: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért a, mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
3: Hát szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
3: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
0: Biztos. Honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
3: egyébként
0: van a kezén.
3: Az az érdekes, nem? Hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
0: igen. Ne csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
3: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak. Igen.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert
3: pont
0: azt gondolja.
3: Ezért, igen, pont
1: de miért
3: ezért
1: nem veszi meg a rendeset, az igazit?
3: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
1: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy ilyet.
3: Tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
0: Akkor
1: vagy értesítjük. De várjál, nem adnak el nekem soha.
0: A feketéket. Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
3: Vagy azt mondja, hogy 10 év, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
1: Aztán.
0: Hát ezt a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, akkor vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az, hogy 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
3: Abszolút.
0: Nem?
3: Abszolút. Maximális.
1: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
3: Természetesen. Tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
1: Semmi.
3: Nagyon sok
1: esetben. Olyan, ami éri.
3: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van ezt szerkezén? Nézzük meg, mit vett föl?
2: Én most közben csak Jankovicsal rá... esem esetben.
0: Csak rászült
3: a legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választottak? Mi van a kezén?
3: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében koronai ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsaszín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újjal beszél, ami apró kis gyémántokkal
0: kimarapva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis
3: egyébként hallottam a bevezetőt, amit az előbb mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
3: 13 millió forint nagy.
0: 13 millió forint.
2: Megfuttattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg.
0: 650 ezerért?
2: Megírta neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10-ben.
1: 10 óra 10 kihúzott korona?
3: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy győzelem, meg erre szokták mondani, hogy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
0: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákba. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
3: Az óraőrült leszeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
0: Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem akarom nagyon, mert nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
3: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis háromutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát, hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé.
0: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak fel mindig, abszolút. Nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rárakod egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve, óraforgatóra, de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
3: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót. Ilyenkor.
0: Kicsit, amit a billegne a kezeden, vagy így azt érezheted. Igen.
1: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
0: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
3: Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
2: csendes luxus.
3: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban van.
2: A csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkelsz, és megeszel egy túrurudit.
0: Igen.
2: Hanem, hogy erre már felébredne, az a csendes luxus.
0: Azzal az órával kezed, de már nem ennél, te csendesen túrurudit.
3: Az biztos.
1: És ez árban megmutatkozik?
3: Meg, mert ez is, tudom én, most azt hiszem 3900 euró a lista ennek az órának. Igen. Tehát pont úgy, és egyébként ezzel forgattam egyszer a keleti pályaudvar mellett az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt. Tehát hogy nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom, nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldalállásáról, hogy valami nagy darab.
0: Innen indul a valódi óra, valódi szeretete, én hogy egy olyan tudom. Szerkezet van a kezeden, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te ez a csendes luxus. Ezt tökre értem, abszolút. Hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
2: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
0: Mi a narratívája különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat. Tehát nyilván nem, de Magyarországon,
3: amit
0: mondjuk
3: ilyet.
0: Hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
3: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést. Tehát sajnos túl hosszú volt a Rolexnél a várólista, ezért inkább átventem az Omega-hoz.
0: Omega, aha, középkategóriában
3: vagyok. Mert árva egyébként hasonló, nyilván alatta van valamivel, de hogy igen, ott az van, hogy bemész, ott megkapsz bármit. Mit. Tehát aha. Nyilván ott is van luxusérzés, van prémium, meg minden. Technikailag nagyon érdekesek az Omegák, nagyon jó órákat gyártanak, de státuszban, de hozzá. Aha, státuszban nem Rolex.
0: Oké, okay, Eszter azt mondja, hogy 40 éves lesz, meglepi magát egy...
2: Eszter azt mondja, hogy Eszter meglepik a 40 éves.
0: Látsz a kezén egy Rolexet, egy nő, 40 éves nő kezén látsz egy Rolexet, mit árul, mi az üzenet, mi a státusz, mi
2: vagy
0: a...
2: Vagy hamarosan eladó lesz.
0: Mit mond róla?
3: Figyelj, azt alapvetően, hogy szerintem nem ismeri az órákat.
0: A Rolex, tehát, hogy nem ismeri az órákat.
3: Igen, mert hogy az van, hogy ha először lett pénzed, akkor mit kell venni? Rolexet kell venni. Ez kb. Ezt üzeni szerintem, és ezért van az, hogy a magyar sztárokon nagyon sokan Rolexet látsz.
0: Aha, mert hogy van egy felületes ismeret, és azt mondja, hogy Rolex, a Rolexet nem ismerem a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, pontosan. Amit szeretnék.
3: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schubert család. Na, tudom, na és igen? Akkor tudtam, erre a mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
0: Norbi Rolex, eredeti, ez fontos.
3: Igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, úgy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért te, hanem ez már egyfajta szintlépés, én úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk a Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Réken Audemars-Piguet van.
0: Aha, az például már az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
3: Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg a hip-hop, meg ilyesmi, Sziréka, ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt hiszem, múlt héten csináltam erről videót, és az egy más státusz, meg más szint is árban is egyébként.
0: Egyébként ha ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, és őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 900-ezekbe lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségi hamisítványok miatt.
3: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis piac, hogy... kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
0: Aha. Na de hát azért, mondjuk igen, mondjuk egy ilyen kaliberű órát nem feltétlenül rendel meg az ember internetről, bár használtan, szertifikáltan, azért lehet, nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
3: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Hát, hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
2: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
3: Nem, tegyük fel,
0: hogy 12 milliós órával a kezeden, ezt most nem is hiszem.
2: Minden este színházba járok, minden este.
0: Vidor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen. Kicsit máshogy hangzik.
2: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam barátairól, Rolexes, Prolik előtt. Milyen
0: órát vásárolok magamnak? Omegás volt.
1: Most mondta, igen,
2: de azért mindig csak az elejízlése.
0: Hogy neked milyen óra illene hozzád?
2: Hát úgy általánosában, mit tudna, meglátná, és azt mondja, hogy meglepne téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
3: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard Loves Cinemas. Tehát, hogy egy Chopard.
0: De az ékszer óra inkább
3: igen,
0: a Chopard.
3: Azért igen, az igen, ugye meg nagyon nő, de egyébként van nagyon férfias óraik
0: is. Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
2: Na, ezt majd a munkáltatónak írjuk mellett.
0: Chopard ékszer óra.
2: Chopard watches, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy Leopard. Ez egy
0: nagy Chopard vagy. Jó nagy Chopard vagy,
2: írj egyről. Chopard tudni esnéket. Nagyon sokat Chopard tudok. De igen, szóval, hogy igaz, megnézem, Chopard watches.
0: Oké, hát nézd meg, én kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de vagy nem kapja. Feltétlen vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki...
3: Mondok két végletet, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
0: Ezt nem tudtam róla.
3: Igen, ezért mondtam, tudom, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága órája, amit ajándékba kapott ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is.
0: És ő egy márkával van ilyenkor, vagy ő teljesen márka függetlenül vásárolja meg azokat a szerkezeteket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
3: Vagy kapja ő is szintén. Tehát, azért is. Tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkák.
0: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell, vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendileg tenni, amit mondjuk összegben, akár igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo jelit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
3: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mit tudom, $3.5 millió.
0: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
3: Meg a márkanevet főleg.
0: Meg a márkanevet. Persze. Az nagyjából hol tartunk? Az
1: hát egy milliárd.
0: Az olyan egy milliárdos óra.
1: Mi volt az?
3: Jacob & Co.
0: Aha.
3: Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból, abból Jakob, volt a...
0: Csak sétek, Jakob.
2: A Jakob órája?
0: Jacob, jó?
2: Most megnéztem ezt a Chopardot. Nem vagyok ilyen Chopardos, nézem, ilyen pandás óra, nem tudom, mire
3: beszél. Hát figyelj, a Cartier-tanket tudok mondani, az nőik, pici...
0: Az pici. A Cartier-tank az egy nagyon pici, nagyon szép, nagyon elegáns, az egy szép óra.
1: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő az Eszter azt szereti. Vagy mondjuk Chopard urat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadjam Eszternek?
3: Nyestes órát azért nem hiszem.
1: Van egyedi órakészítés? Az létező dolog?
3: Persze, ez egy létező üzletek.
1: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mert mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
3: Két véglete van. Van a mondjuk azt, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens. Ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
2: És van ebben van ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
3: Szerintem ez történik jelenleg is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
4: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet Kecskeméten. Csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti tankerületi központ. 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egynyi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
2: Idén is megrendezték a szoptatás világnapjához kapcsolódó Baba-Mama programot Kecskeméten. A Hírös Családmentor Egyesület rendezvényének célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás jelentőségére és támogatást nyújtson a szoptató édesanyáknak. A Kenter Rudolf kertben megtartott eseményen a babát tervező és várandós édesanyák, valamint kisgyermekes családok is részt vettek, írja Keol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Lakatos Zsolt úr a szakértővel. Az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
6: Összemocskoltak.
7: Inkább az olcsó.
5: Eszter keze ledobta a 10 000 fontos órát. Egyszerűen fölvette, de így levágódott. Levágódott róla az óra.
6: Ez egy másik ilyesmi.
5: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted, ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
8: Ennyit lehetett látni rajta az idő alatt, lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem, tehát, hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetéssel, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
5: Ha meg egy óra nem óra, nem?
8: Persze,
5: hogy öltözöl,
8: persze.
5: Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
8: Veszel egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, a pirosat nem jó hozzá.
5: Hát, tehát a narancssárga lambóért, tehát Gáspár Lacinak, no, az, hát hogy néznek ki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdésnek, már nekifutottam az előbb is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek fiatalok, új generációsok vagy végig, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre, mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
8: Volt a, nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám, a Vasaron Konstantinnek van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
5: minden. De és ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel, tehát ez ugye ez nem digitális.
8: Volt, és mondom, ez több, mint

0: Tehát mi ezt tudja.
1: Igen, persze. Ugye? Mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
0: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
1: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azon a listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
0: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Igen, de ahhoz... amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni.
1: Persze,
0: az ára.
1: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni arra a darabra.
0: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amikor arról szólnak, hogy mondjuk 5-10-20-30 év múlva mennyit fog érni?
1: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye így a saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
0: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
1: Olyan szempontból érdekes ez, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadták tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon és olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött kettővel több nulla lenne árban valószínűleg.
2: De ezt hogy lehet eladni? Az a neve, hogy szarbomba.
1: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy kerámiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60, 70, 80, 100, 150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már egyébként a lista.
0: Ennek benne. Az európai változata nagyjából a stílusba hasonlítani kellene az a Richard Mille, nem? Igen, tehát, igen, hogy őket, abszolút, őt máshogy, ugye, nem őket, de mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
1: Amúgy konkrét személy.
0: De azt mondom, hogy konkrét személy, így van.
3: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
1: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
0: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártókkal, mint tényleg Richard Miller, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk, mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni? Te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni mondjuk tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Miller?
1: Mondok más, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy, tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemben, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornyaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
0: Hát, hogy ő tovább tehát, is lehet... úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
1: Aha. Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Tehát, hogy nézd meg, ez egy egymutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órásvilág Oscar-díját elhozták.
2: És ő micsoda?
1: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egymutatós óraik, mi Blue Planet, és ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
0: Még nem mondom, mennyi az idő.
1: Pont ez a lényege, igen.
0: Én látom a földgömböt, én értem, azért most ki kéne bizony, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajban lenne.
1: Igen, majd, ha gondolod, majd utána elmesélem.
0: Hogy működik maga, hogy megmondani, hogy
1: mennyi az idő. De hogy önmagában a koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szemlőtlen, ezért kapták, meg önmagában a Magában a gondolat miatt.
0: De elképesztő, hogy az óragyártásból is megérkeztek.
1: Persze.
0: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-100-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy-egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
1: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
0: Aha, tehát csak akkor... nem jött át valahogy Európába, hogy mi nem ismertük meg.
1: Például, amit sokan, hát talán gúnynévnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Szigál nevű szerkezet. Ez egy kínai gyártó

0: majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Mille, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
1: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
0: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
2: Lehet-e valamilyen szép szokba berakni ezeket a gondos órákat, hogy Ferinek is megcsilingeljen?
1: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 200-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek 300 ezer forint, de ez adja.
0: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényesnek?
1: Abszolút.
0: Ez egy 120 ezer forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
3: szegény vagy
0: három
3: Feri.
0: Hete jelen. Egy hónapja jelennek talán.
3: Hát ez
1: mondja, gyerekek.
3: Hol van már a G-Shock, meg amivel bekapcsolatod a tévé?
1: Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi.
4: Az,
1: az jó még a doxa?
4: Hogy miért lett ilyen népóra
0: a magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is, meg mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrandnek, egy kismárkának egy órája, 230 ezer forint, és azért igényességben...
2: Aha, nagyon tehát, szép. Hogy... Tényleg nagyon szép.
0: Azt mondom, hogy ez szép. Bármivel tud versenyezni.
2: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá a hamisítást.
0: Milliárd dolláros
2: tétel. Milliárd dolláros
0: tétel. Sőt, tudom, hogy 10 milliárd dolláros tétel. Most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgettünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásait, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
2: De egészen durva, hogy hol tartanak a hamisításban, nem? Tehát, hogy már senki ne a, nem tudom, a 1000 batos tájföldi szamui kirakatból megvett órára gondolni, tehát, hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
0: Vannak high-end hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről távolról
2: neked
0: nem lehet megmondani.
2: Neked is kellene küzdeni vele, hogy megmond?
0: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
1: Tehát, a hamisítvány, 3000
0: a hamisítvány, igen.
2: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
0: Például, ilyesmi, igen.
2: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem. Tehát, hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj. De az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
1: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem tudsz fölmászni.
4: Akkor én állapon, akkor ne erő, olyan nőveknek hajószabítása van.
0: Vagy valami más extenziója,
4: igen. Tehát ez van, lehet nagyot álmodni, kis büdzsével is.
2: Oda nézd, mióta fönn volt a 12 milliós a kezén. Oda nézd, hogy megalakul.
0: Szerintem most Eszter attitűdjét egy pár hétre elintéztem.
4: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy az a kérdésem van például még, hogy a vízórákat. Azt pontosan, hogyan lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közösség Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomba jönnek, amikor meglátják a deréktájat, hogy ez így, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak és egymást simogatják.
0: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabőrz egyébben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és ez 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annó elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyem, mert jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott el lehetett tölteni egy 3-4 órát, együtt beszélgetve, vacsorázva, borozgatva, és akkor az egy tök jó hangulatú esemény
4: volt. És vannak ilyen dolgok, amiket egyáltalán nem szabad csinálni egy másik ember órájával? Van ilyen etikettetek?
2: Kicserélj a hamisítványom.
0: Például azt nem...
4: Belekartol a monogramomat.
0: Igen, például azt mondom, hogy... Úgy vigyázunk más órájára, mint a sajátunkra. Szerintem azért ez az egyik legfontosabb alapelv, amit így általában illik követni.
4: Balázs, ami semmi nem tudunk vigyázni, szóval,
2: nem,
4: hogy
2: nem, való, igen, nekem...
1: nem is való ez.
0: Ezért nem is hordja Balázs az óráját,
2: igen, rájöttem. Most elküldték a videót, hogy te valamikor 10 éve kielemezted az órát.
0: 2022 áprilisában, ha jól emlékszem.
2: Viszonylag azért így képben vagy mindennel. Akkor nem 10 éve, 2022-ben?
0: Igen.
2: Elemezted ki?
0: Igen.
2: Aha, az volt.
4: És mire jutottál?
2: Egy Breitling volt.
0: Breitling Avenger, igen.
2: Igen. Igazi volt?
0: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedően. Most derül, hogy figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz híre.
2: Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor, nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az az ingerenciám, hogy felvegyem.
0: Erre csak azt mondom, hogy ezt sajnálom.
2: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte velem.
0: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
1: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
0: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
2: Igazán menő, hogy van egy szép órád, és nem hordod. Nem?
4: Tehát, egy számológépes Casioval esetleg boldogát tudnánk tenni téged.
0: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok Casiót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
2: Aha.
0: Ezért is hoztam egyébként
4: Breitlinget. Mennyire vennéd át tőle most?
2: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen
4: wow. Szervizelni kell az órákat?
2: Hogyne?
4: De mi hány ezer kilométerenként?
0: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, ugye? Most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
4: Ez én ember típusom. Én a macskalom takarítás.
2: És hol van az órám? Igen. Kinek van a csúcs a kezén világsztárok közül? Ki a legleg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, hogy szerkezet vagy luxi, de akinél azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
0: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten Jacob & Co-t hordanak. A aha. Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden mást is kap.
2: A Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
0: McGregornak nagyon jó órái vannak.
2: Azt látom, igen. Ő, mert meg, úgy tűnik, mintha értene is hozzá. Igen.
0: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogott dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok, és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy harsány csávó. Tehát, hogy...
2: Igen, most jól sikerült a legutolsó bunyója, 6 másodpercet. Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér.
1: Nagyon keveset azzal a 6 másodperccel, egész életünkben.
2: Hát az brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó?
0: És a leltárt majd mindjárt
4: készítjük. Van még egy azért kérdés?
2: Testírásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy...
4: Személyes kerülök
2: érzem ezt hozzá. Nem tűnt el valóban egy
0: óra. Fő alkatrészek megvannak.
4: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének. Michael Kors, meg az összes többi, és ők is csinálnak órákat, uh-huh. Hogy ezek megőrzik az értéküket?
0: Vagy egyáltalán.
2: Ez Zara, ez Hán, nem.
0: Igen. Kilépsz az ajtón, és akkor minusz 40, 50, 60, 80 százalék.
2: Kaptad két tornacipő mellé a C&D
4: urát. Csak hogy ezt is látod, ott is vannak árak.
0: Vannak csak, tehát rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos azon, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
2: Nincs ennyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival? Küldjünk egy biztonsági őrt?
0: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
2: De azért ez nagyon menő, hogy este odaszólsz, hogy elhoznál pár órát, és így odaadják
0: neked.
2: De ez neked.
0: Kell ilyen kapcsolat, persze.
2: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát. És
0: kinyitották a butikot miatt most 9-kor.
2: Nem az óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű hamisítványra kicserélni?
0: Nem, sajnos nem.
1: Értenek hozzá a boltban.
0: Igen, ott elég gyorsan kiderül.
4: Ez egy bizalomjáték. Megnézik, akkor nem bíznak benned, mondom neked.
2: Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük.
5: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Aranydiplomákat adtak át a Neumann János Egyetemen. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 50 évvel ezelőtt végzett hallgatókat köszöntöttek a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karán. Az 1976-ban diplomázott mérnökök jubileumi évfolyamát ünnepi kariülés keretében fogadták az intézményben. Az eseményen aranydiplomákat is átadtak. Az ünnepségen Fülöp Tamás rektor és Kovács Lóránd dékán méltatta az egykori hallgatók szakmai életútját és a kecskeméti mérnök képzéshez való kötődésüket. Elhangzott, az elmúlt 5 évtizedben hatalmasat változott a műszaki világ, az automatizálástól és a számítástechnikától a digitalizáción át egészen a mesterséges intelligenciáig, tájékoztat az intézmény. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
1: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
0: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
2: Na?
0: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
2: Az jó.
1: Jézusom.
2: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
1: Az, amikor felhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
0: Fel.
2: És lefele merülsz.
1: Lesz.
2: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
0: Nem, rendes hableány. Workshop.
1: Hableány workshop.
2: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
0: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
1: Azt mondja, na miért én?
3: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
0: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Nem. Úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
3: Gyönyörű ez.
0: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni,
2: kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása van, kinek a menopauza. Ezek igen. Ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
3: Csillogós pikkelyünk.
2: Ugyanúgy lesz. Megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
0: Lesz kagyófelsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
1: És igen. Már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
0: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
2: Így fogtok így vergődni, így a szonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
0: Igen, igen. Magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagyni.
3: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
2: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand mellett.
3: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
2: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
3: nem rossz, de
2: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
1: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
0: De be tudjuk
2: hallgatni. Ezzel én is így vagyok, nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
3: Három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
0: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
3: Ó, de szép lesz.
2: Na jó.
0: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
2: Pont van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellő tanfolyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, és 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán, és akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
3: Mit csinálnak a nénik?
2: Ne nézz oda, Pistike! Üsszál még egy hossz, töröd le a taknyot az orrodra.
0: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
2: És ti a gyerekre mentek.
0: Mi a felnőttre megyünk, és rájutalag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
2: mondom nem fogunk... Mondom a melegvizes medencét,
3: úristen,
2: hát
3: ott fog ülni három papa sakkozva.
0: Nem fogunk cidrizni.
2: Csör, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
1: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
2: Hát
1: ezen
2: tudod,
1: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy
2: 4 méter
1: a víz.
2: Mindenbe belekapaszkodnak, hogy lassítsák az időmúlását.
1: És alfarkat húznak maguknak.
0: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
2: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszós napkát. Ti már csapatjátok ki a Komjádi úszodában, női öltözőből végig a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
0: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
2: A megvan a sellő, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír, vagy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod, kispesti szállító egység, tudod, egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó.
0: Ez csillog, villog, ez flitteres, ja, ez nem egy ilyen béna izé, nem egy ilyen műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
2: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger sellőként, hát beszarod.
1: Látványos víz alatti sellő trükköket fogsz megtanulni.
2: Mindezt gyere a kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
3: jó. Mert van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
2: Na várja, igen, ez Horvátországon, Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót.
3: Kezdjük, nem,
2: ott kezdjük. Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország, Rapsziget.
0: Van olyan is.
2: Hát ez a Komjádi lesz.
0: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indulott. Megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
2: Hallod, de azért a pad is normális. akik egykoron,
1: ez búvár
2: egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze.
3: Hát,
1: egykor szebb világot megért oktatóként.
2: Nyitni kellett, nyitni kellett. Igen. Nem volt elég, hogy...
1: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
0: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg aki. Hablány akar lenni.
3: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs. Nem
2: sodródni akartam, kell. Tudod, ez úgy sodródni kell. Az ára, az... Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Nem, ez nem, így, nem, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jó van, hát fotókat kérünk azért.
0: Mindenképpen. Ez azért barom jó, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vizes az arcom.
1: Az jó, az szerintem az jót választottál.
0: Ezt nekem találták ki.
2: Víz alatt lemenni, nagy levegővel,
0: nagy levegővel
2: pici fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megillemész, följössz, kicsi pánikrom, te ilyet, abszolút te vagy.
0: A lába össze van kötve.
2: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondani, húz le, ez a 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
3: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi,
0: vízi smink.
2: De úgy, hogy az első 5 percben leázik, és így megcsúszik a szemspirálod. A szempirálod egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és
1: egy nyomorult.
3: Apa, ez egy mély tengeri lámpás hal.
2: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni sellős játszik.
0: Bocsát, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
1: Meg, már tegnap is.
2: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
1: Igen, és majd holnap visszatérünk rá, hogy holnap, jó volt rendben. A születésnapja.
2: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születésnapja. Ez a páros születésnap.
0: Így van.
2: És ez ma van? Ma. Te mindenség itt neki.
0: Tényleg?
1: De érdekes.
0: De mégsem maradt el.
2: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem illik. Zsúcikém, akkor csak te mondd, de hányadik vagy ma?
4: 56.
2: Csak felüttök egy mézes krémest ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
0: Nem mentek sem.
1: Egy alkoholmentes pezsgő.
2: Anna?
3: Megkaptam Julikától reggel.
0: Nem ezért dobtam be egyébként.
3: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
2: Gym bag, egy gym bag. A gym áthúzva, és egy gym felirattal. Gym bag.
3: Természetesen nem üres a kis szatyor.
2: Sok kis picis.
1: Nagy!
2: Azt, ami nem ők egy nagy jeans szakértő, de jónak
3: ez
2: jó. Az üveg.
3: Ó, ez
2: jó?
3: Nagyon jó.
2: Jóféle?
3: Igen.
1: Ez egy japán jean egyébként. Nagyon igen. Érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint igen. Ugye mindent.
2: Viszkikben is ez erősek is a... most már régóta, és a görnek jean vonalon is.
0: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a jeanben nagyon jók. Ez egy nagyon jó.
2: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
0: Anna, ti mentek valahova? Lesz valami?
1: Hát egy go-go, ha mi. Egy
3: ilyen.
1: De a trófe is csak délután, akkor olcsó.
2: Jó,
3: hát a délelőtti olcsóbb. A déli, a esti az már feláros. Oda nem megyünk.
2: Esti trófea már nem fér
3: be. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
1: Ne, közös ebéd van.
3: Közös ebédre elmegyünk a go-go hamiba.
2: Újpesti go-go hami büfél legyen.
3: Csalamár és hamburger tolunk. Ú, de jó volt az Jézusom.
2: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
3: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy évkor különbség van. Az én javamra. Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
1: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este.
3: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
0: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve.
3: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
0: Nekem volt az.
3: Nem vagyok csoki.
2: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
3: Nem csoki volt az.
2: Már Péter se rég.
0: Az humora ennek a pasinak.
3: Kaptam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda
2: volt. Minden évben kapsz, az
3: mindig
2: cuki.
3: Kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
0: A bevásárlóista mellett.
2: Fél trafiszak.
0: Egy tejföl.
1: Hozzá 28-as tejet.
2: 28-as tej, két pirelit sóska. Kis szabó kérdezés, se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi gyerekek, semmi.
3: Figyelj.
2: Olyan mondom, hogy jó az így. Na jól van. Szülinapozatok akkor. Jó?
3: Így van.
2: Mikor vágjuk a tortát?
1: Mindjárt érkezik.
3: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
1: pedig megrendeltem, nem jött meg, nem. Laci?
2: Rohadékok vagyunk, úristen.
0: Nem, hogy a portán elakadt.
1: Nem engedték föl,
0: tényleg.
2: Igen, nem jött föl.
1: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
3: én
1: semmi?
3: Én benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta, Lackóra
2: is van egy meghívásunk.
0: Laci, szóval... hova mész?
1: Azért...
2: Nem, egy erkélyes.
1: Abba a barlangba belépni azért, az elég bátor.
2: Tetőteraszos, lakásavatós.
0: De Annáéknak is van erkélye, nem?
3: Hát na, azt megnézném, oda kiálltok. Hát, Népfürdő utcában.
2: Ha behozod a kovászos uborkát.
3: Meg
2: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
3: Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
0: Majd váltjuk egymást.
2: Majd részletekbe vagyunk az erkélyem.
0: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
2: Még jó időben kiülős.
0: Jó időben kiülős. Picit becsicsentős. Lacinál?
2: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
1: Így van, földobta a teraszt.
3: Tudom vinni a japán
2: dzsint. Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
1: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
2: Neonfények, ott minden van.
0: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
1: Hát nagyon, nagyon jó, izgatott vagyok.
2: Aha.
0: És akkor grillezhetünk is egyet.
3: Voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
2: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradtolaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben.
0: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
1: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közösen a garázs.
2: Egy jó kis garázs.
0: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
2: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
0: Miért gondolod, hogy...
2: Vekerne csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ásztok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fala, hogy ilyen úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a zsömbét, halufóliám, hogy azt kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak, mindig van,
1: láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, rosszul
2: leszünk. Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
0: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
2: Ki akarna omlóvakolatnál érteni, ezért szúvlakit sütni? De menjünk el, lakszoljuk meg a dzsinjét, aztán megvagyunk.
0: Ne, de a teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
1: Anya, tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
2: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, amivel még délután két vekerlei közmunkás fúrta a beton, mert találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én
1: kezdjünk a Lacinál.
2: Kezdjünk a Lacinál. Te addig mutass fényképeket a kertedről, igen, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
0: Jó, nagyon volt nálunk.
3: Nagyon jó volt. Voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
2: Házi szent ünnep.
3: Házi szent ünnep. Meg kell csokkolni az ikonosztást.
2: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
1: Tudod, kicsókolja meg utána.
2: Nekem a Laci tetőteraszára a jacuzziba érted kettő darab ginnel a kezemben.
0: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dínom dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
3: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
1: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsukolta. Forrólai jó kis szájpedész.
3: Van is immunrendszer.
2: Fogsz egy kis domeszoszos tördökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
3: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
2: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontó kalapáshoz nyúlni, vagy kimenet kérték azt a kis sithalmot, ott még bontogas már, nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Júliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
3: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül, tehát olyan
2: erészemeket. Folyékony szerbe váltott. A Kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alá, hogy ahhoz ne nyúljunk.
0: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre meg szoktalak titeket hívni.
2: Ez igaz?
0: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
1: nem véletlen.
2: Ez igaz? Kár, hogy biztos, hogy egyébként, biztos, hogy nagy buli. Biztos, hogy
0: nagy hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hisztek benne. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra a Lacihoz. Jó, igen. Menjünk!
2: Puccos tetőteraszokra. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás. Elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
0: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
2: Na, jó.
1: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
0: Jó, most megtartások.
1: Juli, na.
2: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
0: A következő 3 évre.
2: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva azért egy telefonszámmal az oldalt, mondom, nem megy belehány, meg is vagy.
1: Okay. Juli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
0: Nem, mert igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
2: Ó, nekem a Lackó kis tetőteraszot meghúzom, én magam egy pohár ginnel.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
2: Éhes vagy?
3: Rendeld meg online! Kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot,
2: és ingyen kiszállítjuk.
3: www.kebabfactory.hu.
2: Ne habozz! Kebabozz!
0: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi ma is sláger.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Tegnap délután a pékség előtt egy kisfiú egy vadonatúj iskolatáskával a hátán próbált egyensúlyozni a járda szegélyen. Miközben a másik kezében egy óriási adag csoki fagyit tartott. Ennél szebben nem is lehetne összefoglalni a nyár utolsó vasárnapját. Még javában tart a szabadság és a strand.

Hollywoodi sztár Cameron Diaz és a mi olimpiai bajnok nyílt vízi úszó legendánk Risto Vévi is. Nekik is óriási energiát és boldog születésnapot küldünk. És ha már energiák, ma is pörög a Ne Habozz, Kebabozz a Rádió 1 gongon. A mai 6 órás maratonban minden órában egy bőséges páros kebabtálat sorsolunk ki. Tudtátok például, hogy a teve, a búza vagy az alma szavunk is ősi török eredetű. Ha adásba kerültök, két szó közül kell majd kiválasztanotok a török gyökerűt. A nyerni szeretnék üzeneteket akár már is küldhetitek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A folytatásban nem sokára érkeznek a netpercek az okos tévék beállításaival, az igazi mai slágerek közül pedig már is indul Purple Disco Machine és Sophie and the Giants felvétele az In the Dark.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 4:11 után 3 perccel a Rádió 1 Gong net perceit halljátok. A hétvégéken, amikor a családdal közös esti mozizásra készülünk, a nappaliban lévő TV beállítása immúlik, hogy kellemes kikapcsolódás vagy félórás idegesítő keresgélés lesz a vége. Az informatikusok szerint érdemes évente egyszer gatyába rázni az okos TV-t. Az okos TV ugyanis akkor igazán hasznos, ha nem csak bekapcsoljuk, hanem saját igényeinkhez igazítjuk. A legtöbb készüléken külön profilok, alkalmazások, képernyőtükrözés, hangvezérlés, feliratok, gyerekprofilok és vásárlási PIN is beállítható. Ezekkel a nappali tévéje kényelmes közös eszköz lehet, nem pedig kaotikus abgyűjtemény. Kezdjük azzal, hogy csak azok a streaming appok maradjanak fent, amelyeket használunk. A kezdőképernyőn legyen elől a családkedvence, ne az, amit a gyártó odarakott. Kapcsoljuk be az automatikus frissítést, ha elérhető, és nézzük meg a felirat, hangsáv, képmód és energiatakarékosság beállításait is. Sok bosszúságot megold, ha mindenki tudja, hol találja a saját profilját. Gyerekes háztartásban a vásárlási PIN és a korhatár nem riogatás, hanem praktikus pénztárca és idővédelem. Vendég vagy albérlő után pedig elég kijelentkezni a személyes fiókokból. Egy külön sport, film vagy mesés profil még az ajánlásokat is jobbá teheti. A távirányító gyors gombjait is érdemes átnézni, mert néha átállíthatók kedvenc alkalmazásokra. Ha van hangvezérlés, próbáljuk ki keresésre, hangerőre és felirat bekapcsolására. Ezt évente egyszer érdemes megismételni otthon. Egy félórás beállítás után gyorsabb a filmindítás, kevesebb a keresgélés, és mindenki jobban érti a saját távirányítóját. Ezek voltak a netpercek, tegyük rendbe a távirányítót, és indulhat a családi mozizás. Mindeközben ne felejtsétek el elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet sem SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Játsszatok velünk a páros kebabtálért! Ha visszahívlak, két szó közül válasszátok ki, melyik a török eredetű, mi pedig nem sokára hozzuk a háromnapos időjárás előrejelzést. A folytatásban Éva Max-el megyünk tovább, következik a Sweet But Psycho.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet.

0: A két jól ismert szó közül az egyik török eredetű. Ha jól választasz, jól lakhatsz. Ne habozz, kebabozz a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong.
1: Szállodban önöket hallgatom.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Vajon mit tartogat számunkra a nyár utolsó vasárnapjának időjárása? Ma csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel. A hőmérők egyelőre 28 fok körüli értéket mutatnak. A legmelegebb délutáni órákban 33 fok körüli igazi strandidőre számíthatunk. A holnapi nap derült idővel indul. Majd délután több gomoly felhő jelenhet meg, melyekből helyenként zápor és zivatar is kialakulhat. De nálunk valószínűleg továbbra is a kánikula dominál, 34 fokos maximumokkal. Kedden egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, napközben napsütéses idő várható élénk északnyugati széllel és 31 fok körüli értékekkel. Érdekesség, hogy az emberi bőr a 33 fokos csendes napsütésben sokkal gyorsabban barnul, mint szeles időben. A szélmentes időben ugyanis a bőrfelszín mikroméretű pára rétege természetes fénylencseként működik. Úgyhogy fel a nap tejjel és a hangerővel. A sporthírek előtt még néhány igazi mai sláger következik. Itt van már is Terry Swims és a Loose Control.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

3:41 lesz 2 perc múlva. Megérkeztek a legfrissebb sporthírek, és egészen elképesztő kecskeméti sikerekről számolhatunk be. Egymás után negyedik mérkőzését is megnyerte a Kecskemét a labdarúgó MB2-ben. A 6. forduló tegnapi játéknapján a KTE hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Kozár Mislenyt. Ezzel a sikerrel pedig továbbra is a tabella második helyén tanyáznak a lilafehérek. A labdarúgó NB1-ben az Újpest odahaza 3-1-re felülmúlta a Vasast, így a fővárosiak szintén felléptek a tabella második fokára. A Kispest Honvéd 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen, míg a Nyíregyháza Paks összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult. Külföldön a Liverpool második mérkőzése is 2-2-es döntetlennel ért véget az angol élvonalban. A vörösök tegnap a Nottingham otthonában osztozkodtak a pontokon. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos pedig 71 percet játszott. A férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Kecskemét tegnap este 19 ponttal verte a Jászberényt felkészülési mérkőzésen. A Messzi István sportcsarnokban lejátszott találkozón a kecskemétiek 83-64-re diadalmaskodtak. Óriási gratuláció a KTE foci és kosárcsapatának is a nagyszerű győzelmekhez. A sporthírek után pedig rövidesen megnézzük azt is, mi a helyzet a közutakon. Megyünk tovább Switch Discóval, ez a Sleep Tonight.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 10 perccel 11 óra előtt indul a Rádió 1 Gong legfrissebb közlekedési körképe. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat a főváros felé. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a Hetényi pihenő a 77-es kilométernél Budapest felé pedig továbbra is zárva tart. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és 62-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Szabadszálláson ma kulturális rendezvényt tartanak, fogatos és táncos felvonulással, úgyhogy a település központjában időszakos lezárásokra és polgárőri irányításra készüljetek. Vezessetek óvatosan, a lovak közelében mindig tartsatok nagyobb oldaltávolságot, és ne dudáljatok. Nem sokára jövünk első játékosunkkal, és már megyünk is tovább Lady Gagával. Ez a Dead Dance.

0: Halló,
1: halló! Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Szabinát keresem.
0: Igen, én vagyok
1: ezt. Szia! Mennyire vagy képben a török eredetű szavakkal kapcsolatban?
0: Hát szerintem menni fog.
1: Menni fog. Bízunk benne, amúgy is egy könnyű feladványt választottam neked, így kezdetnek, te vagy az első játékosunk ugyanis a mai napon, és ha elakadsz, akkor még segítek is. Jön a két szó, ami közül ki kell választanod, hogy melyik a török eredetű. Az első a kapu, a második a falu. Hasonlítanak, de az egyik török eredetű, a másik nem. Gondolkozz nyugodtan, és ha van tipped, akkor mondd. 50% az esélye, hogy eltalálod.
0: Szerintem a kapu.
1: Így is van. A falu szó finnugor eredetű. Úgyhogy tiéd a két személyes kebabtál.
0: Úristen, köszönöm szépen.
1: Jó étvágyat kívánok hozzá. Egyébként készül-e már nálatok az ebéd?
0: Igen, most pont azokat az előkészületeket kezdtem el, most húsleves lesz.
1: Jó étvágyat kívánok ahhoz is. További jó főzőcskézést. Szia!
0: Köszönöm.
1: Megvan az első nyertesünk. Ha szeretnél csatlakozni hozzá, akár már is elküldheted a nyerni szeretnék üzenetet. A következő órában nyílik a Rádió 1 Gong legfrissebb programajánló katalógusa a szeptemberi fesztiválokkal és kiállításokkal. A következő órát Martin Garrix és a Butterflies

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett!
11: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt! Müller.
2: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
13: Kecskemét, Napsugár utca 2.
12: Veszelsz ki autóbontó.
14: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út 1 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Helvícián öntötték össze a Kárpát-medence búzáját. Marad a hőség, 30-35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dérini program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dérini program igazgatóját.
16: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
15: Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram idei országos búza összeöntő ünnepségét. A Kárpát-medence különböző pontjairól, valamint a diaszpórából érkezett magyar gazdák terménye a nemzeti összetartozás és a gazdák összefogásának jelképe. A programban idén is több ezren ajánlották fel a gabonát, amelyből a rászoruló gyermekeket és családokat támogatják. Az új kenyérhez szükséges alapanyagok is a nemzeti összefogást jelképezik. A Kovász Bácskiskunból, a Só Erdélyből, a pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett, írja Keol. 15 ötödikes diák vett részt az idei német nemzetiségi nyelvi táborban Hetényegyházán. Az ötnapos programot a Kecskeméti Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat szervezte a Vásárhelyi Pál Általános Iskola német tagozatos tanulóinak. A több mint 20 éves hagyományra visszatekintő eseményen a gyerekek játékos formában gyakorolták a német nyelvet, miközben megismerkedtek a sváb kultúrával, gasztronómiával és a helyi nyelvjárással. Vendégelőadót hallgattak meg Stuttgartból, valamint foglalkozáson vettek részt Kis János evangélikus lelkésszel, olvasható a híres.hu oldalon. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádió egy gong. Az egyik ismerősöm nemrégiben Törökországban járt, és azt mesélte, hogy látott a piacon egy idős török fűszerárust, aki egy kis részkiöntőből kínálta a mentateát. Amikor megkérdezte tőle, hogy miért mosolyog egész nap a forróságban, azt mondta, a hús megsül, a szomjúság elmúlik, de egy jó beszélgetés emléke örökre veled marad. Ennél szebb nyárzáró gondolat nem is létezik. 10 perccel múlt 11 óra, Kormos Zsolt vagyok. Tombol a strandidő, úgyhogy használjátok ki a nyár utolsó vasárnapját. Néhány perc múlva átfésüljük a környék legfrissebb programjait, és folytatódik a Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. Tudtátok amúgy, hogy a kebab szó eredetileg egyszerűen sült húst jelentett. Játsszatok velünk a szaftos, páros kebabtálért. Küldjétek el már is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és ha visszahívlak, válaszoljatok egy rendkívül egyszerű kérdésre. Két szó közül kell kiválasztanotok majd, hogy melyik a török eredetű. Addig is azt javaslom, pörögjünk fel egy kicsit, következik Szigeláj és a Rip.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:30 előtt 10 perccel lássuk, milyen szuper programok várnak ránk a térségben az előttünk álló héten. Szeptember 2-án, szerdán 17 órakor fotókiállítás nyílik Fehér István munkáiból a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában. A tárlatot Dósa Györfi Zsuzsanna nyitja meg, és egész szeptemberben látogatható lesz munkaidőben. Ugyanitt még megnézhetitek a 33. Tisza-Alpári alkotótábor kiállítását. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg Helvécián a 32. szüreti napokat. A kétnapos rendezvényen terményáldás, motoros show, tűz, zsonglőrök, főzőverseny, lovas felvonulás és szüreti bál várja a látogatókat. Szeptember 5-én szombaton pedig a Szórakaténusz Játékmúzeum várja a családokat a 4. Szórakafesztre, bábelőadásokkal, gyermekkoncertekkel és Lego robotikával. A programokhoz kellemes időtöltést kíván a Rádió 1 Gong. És ha egy páros kebabtálat szeretnél, már is küldheted a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. Rövidesen következik a frissült időjárás és az allergiásoknak szóló pollen jelentés. Regán Lilivel megyünk tovább, indulhat a Heal Me!

Itt a Rádió 1 Gong, pontosan 11:30 van. Átismételjük az időjárást, és figyelünk az allergiásokra. Ma napos, nyári időre számíthatunk, 32 fokos meleggel. Hétfőn egy kicsivel melegebb lesz, 34 fokot jósolnak, és elszórt délutáni záporokat. Kedden egy gyenge hidegfront mögött 31 fokig frissül a levegő. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ért el. Az elkövetkező napokban a pollen koncentráció tovább emelkedik, úgyhogy az allergiásoknál erős orrfolyás, tüsszögés és szemviszketés jelentkezhet. A lakást inkább kora reggel szellőztessétek, és vegyetek rengeteg papírzsepit. A parlagfű virágpora akár 10 évig is életképes marad a talajban, mielőtt kicsirázna. Ő a természet elképesztő túlélője. Egyelőre ennyit az időjárásról, nem sokára jövünk a legfrissebb útinformációkkal. Sam Felttel és Rosalinnel megyünk tovább. Ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió 1 gong.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió egy gong, vessünk egy gyors pillantást újra a közutakra. Az M5-ösön Kecskemét és Lajosmizse között sávelhúzás és a hetényi pihenő lezárása nehezíti a haladást a főváros felé. Kunszállás térségében mindkét oldalon belső sávlezárás mellett dolgoznak a korlátcserén. Kecskemétnél pedig szűkített sávok kísérik a hídfelújítást. Az M44-esen Kunszentmártonnál a külső sávok lezárása van érvényben. Szabadszállás belterületén a táncos és fogatos felvonulás miatt a központban több utcát is lezárnak a polgárőrök. Ott érdemes türelmesebbnek lenni. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra. Rövidesen jön a játék, a folytatásban pedig Hertz és Purple Disco Machine. Igazi mai slágerével megyünk tovább. Itt a Wonderful Life.

0: Jól figyelj, most jön az óra feladványa. Ne habozz, kebabozz, az Rádió egy gongon.
1: Halló, tessék.
2: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. Szia, Éva.
1: Szervusz.
2: Nagy, eltelt a nyár. Jártál-e valami érdekes helyen? Voltak-e kalandok?
1: Igen, voltak. Gyulán voltunk, Balatonon voltunk.
2: Akkor nem unatkoztatok.
1: Kerekdombon sokszor. Nyertem is egy jegyet.
2: Akkor jól telt a nyár. Fogalmazhatunk így.
1: Igen.
2: Szuper volt. Szerintem térjünk a tárgyra. Már is mondom a feladványunkat. Két szó közül kell kiválasztanod, hogy melyik a török eredetű. Nem lesz nehéz. Az első szó a szőlő, a második pedig a kenyér. Mi a tipped?
1: Huha. Igen, sok A meg O betűt használnak, de akkor legyen a szőlő.
2: Legyen a szőlő! A kenyér szó finnugor eredetű, és egyébként azt jelenti, hogy alapvető táplálék, legalábbis sokan így gondolják, és több ezer éves kifejezés. Tiéd a kétszemélyes kebabtálgyú, étvágyat kívánok hozzá, kóstolta-e már egyébként a Kebab Factory finomságait?
1: Nagyon szépen köszönöm. Azt még nem, de egyébként nagyon szeretem, tehát az is lenni.
2: Kóstold meg, és majd írd meg, hogy milyen volt, jó?
1: Oké.
2: A következő órában egy újabb páros kebabtálat lehet nyerni. Ha úgy gondolod, már is küldheted az üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Rövid reklám és a hírek után elmesélem majd a kebab elképesztő történetét a középkori kardoktól a berlini büfékig. A mai mixünket Tóth Abigaillel kezdjük. Érkezik Sugar Daddy.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredeti a kettőből. Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészőgy Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Két új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet Kecskeméten. Csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. 7 új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti tankerületi központ, 6 jármű a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egynyi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a hírös.hu oldalon. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadék hiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
10: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvízszintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
9: Idén is megrendezték a Szoptatás világnapjához kapcsolódó Baba-Mama programot Kecskeméten. A Hírös Családmentor Egyesület rendezvényének célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás jelentőségére és támogatást nyújtson a szoptató édesanyáknak. A Kenter Rudolf kertben megtartott eseményen a babát tervező és várandós édesanyák, valamint kisgyermekes családok is részt vettek, írja Keol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután zápor-zivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy Gong.
1: Szállodban önöket hallgat.

A rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. A múltkor láttam a Kebab Factory-ban, ahogy a szakács egy hatalmas forgónyársról vágta a finom húsokat, és közben énekelte a rádióból szóló slágert. Megkérdeztem tőle, mi a jó döner titka, mire rám kacsintott. A jó fűszer és a lassú forgás. Ha elkapkodod, megíg. Micsoda igazság! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Elmúlt dél, a harangok jelezték, hogy indulhat a vasárnapi Daily Mix. Indul a hétvége legdögösebb két órás zenei maratonja. Kettőig pörgetjük az igazi mai slágereket, megállás nélkül. Kormos Zsolt vagyok, néhány perc múlva elmesélem a kebab történetét. Addig pedig várom a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon egy újabb páros kebab tálé. A Daily Mixet Fastboy indítja. Hallgassuk meg, milyen szerinte a jó élet. Ez a Good Life.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuk a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1 gong.
1: Állandóan önöket hallgatom.

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Következik a Döner Kebab elképesztő története a középkori kardoktól a berlini utcákig. Ilyenkor ebédidőben, amikor a hőségben sokan egy finom, szaftos dönerre vagy gyíroszra vágyunk, érdemes meglesni, hogyan lett a középkori harci ételből a világ legnépszerűbb street foodja. Tudtátok, hogy a kebabot eredetileg a középkori török katonák találták fel. A csaták szünetében a saját kardjukra húzták fel a húsfalatokat, és a tábortűz felett sütötték meg őket. A ma ismert, függőlegesen forgó nyársat egy Iszkender nevű burzai mészáros találta ki a 19. században. Rájött, hogy ha függőlegesen forog a hús, a kisülő zsír végigfolyik a tömbön, és nem szárad ki. A legnagyobb csavar viszont Berlinben történt. 1972-ben egy Kadir Nurman nevű török mészáros észrevette, hogy a rohanó városiaknak nincs idejük beülni egy étterembe, ezért a fűszeres húst friss lepénykenyérbe csomagolta salátával és szószokkal. Ezzel pedig megszületett a modern, elviteles döner kebab. Ti csípősen, fokhagymásan vagy sok zöldséggel szeretitek? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenettel együtt a 0620 9414 020-as számra. Ma minden órában egy páros kebabtálat lehet nyerni, és cserébe, ha szerencséd van, két szó közül kell kiválasztanod, hogy melyik a török eredetű. Jöhet Maroon 5 igazi mai slágere, pörög a Daily Mix, ez az Animals.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Ma továbbra is 32 fokos, zavartalan strandidőre számíthatunk egy kis csendes széllel. Hétfőn 34 fokig melegszik a levegő elszórt délutáni záporokkal. Kedden a gyenge hidegfront mögött 31 fokos, kellemes melegre készülhettek. És egy érdekesség a végére, a fűszeres ételek, mint a kebab vagy a csípős szószok a nagy hőségben stimulálják az izzadást, ami a szervezet természetes hűtési reakciója. Így fogyasztásuk után meglepő módon hűvösebbnek érezzük a levegőt. Próbáljátok ki! Nálunk egy két személyes kebab tálat lehet nyerni. Jason Derulóval pörög tovább a Daily Mix. Ez a Take You Dancing.

A Rádió 1 Gong déli mixében egy kis útravaló következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Lajos Mizse térségében korábban három személygépjármű ütközött össze. A 67-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. A torlódás meghaladja az 5 kilométeres hosszúságot. Az M44-es autóúton Kunszentmártonnál a belső sávon halad a forgalom, az 51-es főúton Baján a csatornázás, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában az új körforgalom építésénél félpályás lezárások és torlódások követelnek figyelmet. A szűkített sávokban és a torlódásoknál figyeljetek a követési távolságra. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, a Daily Mix Kamráddal folytatódik. Indul a Be Mine!

0: worth it.
1: Hello.
2: Hello. Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Alexandert keresem.
1: Én vagyok.
2: Szia. Itt az ebédidő. Van egy kétszemélyes kebab tálunk, ami csak rád vagy rátok vár. Bár lehet, hogy egyedül is megbirkóznál vele. Mit szólsz hozzá?
1: Rápolgatom, köszönöm.
2: Jöhet egy feladvány előtte?
1: Persze.
2: Már is mondom, két szó közül kellene kiválasztani, hogy melyik a török eredetű. Az első a borsó, a második pedig a felhő. Szerinted?
1: Borsó.
2: Borsó, így van, ez a török eredetű szó, a felhő pedig egy régi magyar kifejezés. Úgyhogy tiéd a két személyes kebabtál, amihez jó étvágyat kívánok.
1: Köszönöm.
2: Elérkeztünk a Daily Mix első felvonásának végéhez. A következő órában megismerkedhettek majd egy nyárzáró mentális frissítővel, és valakire egy újabb két személyes kebabtál vár. Ne hagyd, hogy kebabráljunk veled, figyeld a jelet, küldj üzenetet, egy rövid kereskedelmi kitérő is a hírek után pedig Ray Dalton érkezik. Pörög a Blood Run-in.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ne habozz, kebabozz a Rádió 1 Gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a Rádió 1 Gongon. A Kebab Factory támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
6: Aranydiplomákat adtak át a Neumann János Egyetemen. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 50 évvel ezelőtt végzett hallgatókat köszöntöttek a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karán. Az 1976-ban diplomázott mérnökök jubileumi évfolyamát ünnepi kari ülés keretében fogadták az intézményben. Az eseményen aranydiplomákat is átadtak. Az ünnepségen Fülöp Tamás rektor és Kovács Lóránd dékán méltatta az egykori hallgatók szakmai életútját és a kecskeméti mérnök képzéshez való kötődésüket. Elhangzott, az elmúlt 5 évtizedben hatalmasat változott a műszaki világ, az automatizálástól és a számítástechnikától a digitalizáción át egészen a mesterséges intelligenciáig, tájékoztat az intézmény. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
7: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bőg vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
6: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután zápor, zivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
3: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben!

Ott a rádió egy gong, a múlt héten munkából hazafelé menet, az egyik teraszon láttam egy férfit, aki a lábát lógatva hallgatta a rádiót, és amikor a felesége megkérdezte tőle, hogy nem

Már egy páros kebabtálat. A nyerni szeretnék üzeneteket már is küldhetitek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Rövidesen érkezik pletykarovatunk, ahol mutatunk egy nyárzáró életmód praktikát. A folytatásban pedig Switch Disco, Rehab és Sam Felt igazi mai slágerét pörgetjük. Indul a Sleep Tonight!

Rádió egy gong déli mixében továbbra is csak igazi mai sláger megy. Nem akarok ünneprontó lenni, de ilyenkor vasárnap délután, amikor mindenkiben felmerül, hogy rögtön újraindul a sulis és munkás pörgés. A pszichológusok szerint van egy zseniális mini módszer a fejünk kitakarítására. Ezt hívják nyárzáró resetnek. A lényege, ahelyett, hogy a jövő heti teendőkön szoronganánk, szánjunk 10 percet arra, hogy átgondoljuk a nyár 3 legszebb pillanatát. Egy jó csobbanást, egy nagy nevetést a barátokkal, vagy egy finom fagyizást. A kutatások szerint a kellemes nyári emlékek tudatos felidézése azonnal csökkenti a stressz hormon szintjét, és olyan pozitív löketet ad a szervezetnek, amivel a hétfői indulás nem teher lesz, hanem egy új lehetőség. Emlékeztek rá, mi volt a ti nyaratok legszebb pillanata? Na, írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen, és ha szeretnétek egy kétszemélyes kebabtálat, akkor tegyétek hozzá azt is, hogy nyerni szeretnék. Amíg bepötyögitek az üzeneteket, jöhet egy igazi mai sláger. A Daily Mix Bibi Rexával és Faithless-szel folytatódik. Itt a New Religion.

Fél kettő lesz egy perc múlva. A Daily Mixben egy rövidke pillantást vetünk az időjárási kilátásokra. Ma 32 fokos zavartalan strandidő van, csapadékra nem kell számítanunk, holnap viszont már 34 fokig melegszik a levegő elszórt délutáni záporokkal. Kedden a gyenge hidegfront mögött 31 fokos, kellemes melegre készülhettek. És egy újabb érdekesség. A napsütésben a fák levelei illóolajokat bocsátanak ki a levegőbe, ami nyugtatja az emberi idegrendszert. Sétáljatok egy nagyot egy fasorban, és tapasztalni fogjátok. Rövidesen megérkeznek a legfrissebb útinformációk is. Addig viszont Katóval megyünk tovább. Következik a Turn the Lights Up.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy gong kora délutáni közlekedési körképe következik. Az M5-ösön Lajos-Mizse, Kecskemét és Kuncállás térségében terelések, hídfelújítás és belső sávlezárások nehezítik a haladást mindkét irányban. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az 51-es főúton Baján, a Szent Antal utcában korlátozás van. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés, Kecskemét határában pedig az új körforgalom építése miatt kell lassítani. Balesetmentes közlekedést és jó utat kíván a Rádió egy gong csapata. Ismét Lady Gaga rögtön ismét varázsol. Jöhet egy kis abrakadabra.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy. You

0: Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

0: Hello.
1: Halló, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Annát keresem.
0: Anna vagyok.
1: Szia, Herbus. Szia. Hogy telt idáig a hétvége?
0: Hú, nagyon jól telt.
1: Ennek nagyon örülök.
0: Fürdőn voltunk, futáson, úgyhogy nagyon jó volt.
1: Szerintem még tudjuk fokozni. Én azt gondolom.
0: Reméljük.
1: Egy kétszemélyes kebabtállal. A kérdésem pedig a következő. Két szó közül kell kiválasztanod, hogy melyik a török eredetű. Az első az ökör, a második pedig a folyó. Mi a megérzésed ezzel kapcsolatban? Vagy tudsz törökül?
0: Nem tudok sajnos törökül. Én nekem a megérzésem, hogy az első szó.
1: És a megérzésed nem csak. Hát ilyenek a női megérzések, bizony. Az ökör. A folyó az egy nagyon szép ősi magyar történet, ennek az eredete nem jövevény szó, de az ökör az bizony török eredetű. Tiéd a két személyes kebabtál, illetve tiétek, gondolom megosztod valakivel.
0: Igen, a gyerekeimmel, úgyhogy nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
1: Ezzel elérkeztünk a vasárnapi Daily Mix végéhez. Nemrégiben megkérdeztem tőletek, hogy ti hogy szeretitek a kebabot. Éva a következőt üzente, csípősen, sok zöldséggel, meg római köménnyel. Az adja meg a különleges ízét. Timi pedig egészen egyszerűen csak ennyit ír, sok szósszal szeretem. Két személyes kebabtálat legközelebb 3 órától lehet nyerni. A folytatásban érkezik Vizi Zalán, és indul a mai mozaik. Az órát Taylor Swift és az Oplight indítja.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ne habozz, kebabozz a Rádió 1 Gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a Rádió 1 Gongon. A Kebab Factory támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Éhes vagy?
10: Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu.
9: Ne habozz, kebabozz!
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
11: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Helvícián öntötték össze a Kárpát-medence búzáját. Marad a hőség, 30-35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dérini program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dérini program igazgatóját.
12: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni A program alatt az iskolákból színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az öt fő témába a közül kettőből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
11: Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram idei országos búza összeöntő ünnepségét. A Kárpát-medence különböző pontjairól, valamint a diaszpórából érkezett magyar gazdák terménye a nemzeti összetartozás és a gazdák összefogásának jelképe. A programban idén is több ezren ajánlották fel a gabonát, amelyből a rászoruló gyermekeket és családokat támogatják. Az új kenyérhez szükséges alapanyagok is a nemzeti összefogást jelképezik. A Kovász Bácskiskunból, a Só Erdélyből, a Visz pedig Kárpátaljáról a Fekete-Tisza forrásától érkezett, írja Keol. 15-5-es diák vett részt az idei német nemzetiségi nyelvi táborban Hetényegyházán. Az ötnapos programot a Kecskeméti Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat szervezte a Vásárhelyi Pál Általános Iskola német tagozatos tanulóinak. A több mint 20 éves hagyományra visszatekintő eseményen a gyerekek játékos formában gyakorolták a német nyelvet, miközben megismerkedtek a sváb kultúrával, gasztronómiával és a helyi nyelvjárással. Vendégelőadót hallgattak meg Stuttgartból, valamint foglalkozáson vettek részt Kis János evangélikus lelkésszel, olvasható a híres.hu oldalon. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
3: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
13: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi, ma is Láger megyén Víz Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunkat hallgatjátok. 2026. augusztus 30-a van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel, és tegnap már hallattátok Szabó Zoltán Róbertet, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Topit, aki 2005-ben egy MiG-29-es vadászrepülőgépből katapultált. Hétfőn lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe, és így a katapultálásról általánosságban fogjuk most ezúttal kérdezni Topit. Emellett pedig arról is szó lesz, hogy a kórházi fertőzések adatait közzé kell tennie szeptembertől minden kórháznak. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház viszont ezt már meg is tette. Hogyan kell értelmezni ezeket az adatokat, mit kell belőlük kiolvasni? Dr. Óvári Csaba főigazgatóval fogunk erről beszélgetni. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Szabó Zoltán Róbert, vagy ahogyan a legtöbben, főleg a repülős berkekben ismerik, Topi, 2005-ben egy MiG-29-es vadászrepülőgépből katapultált Kecskemétnél. Az esetet, hogy az hogyan is történt, miért kellett katapultálnia, hogy telt el a hajtómű robbanásától a katapultálásig 52 másodperc, ami egészen döbbenetes, azt már elmesélte nekünk Topi, ha gondoljátok ezt, nyugodtan hallgassátok majd vissza. Viszont, ami nagyon fontos, hogy most hétfőn szintén történt egy baleset, repülő baleset, egy Gripen zuhant le Szolnoknál, katapultálnia kellett földre érkezést követően a pilótának, aki hála Istennek emiatt az esetet túlélte, már meg is műtötték. Úgy általánosságban beszélgetünk most Topival arról, hogy hogyan is néz ki egy ilyen katapultálás. Szóval Topi, akár ugye a hétfői esetre reflektálva, mi történhetett a katapultálás során, hogyan is néz ez ki?
2: Ilyenkor nem mozgatja, nem minél előbb beviszi kórházba. Átvizsgálják, hogy mi van, mert belsők leszakadhatnak, érrendszer lepattanhat, nagyon sok minden történhet. Átocetik, átvizsgálják, és megnézik azt, hogy igazából mi minden lehet, mi minden történt, és akkor ha kell, akkor beavatkoznak, hogy egy belső vérzés. Önnál is megalapították ugye az, hogy a sérült a gerince. Ilyenkor ez várható, hiszen 19-26 ilyenkor körülbelül a pilótára. Ez a mindenki a saját testüket beszorozza egy ilyen 20-szal körülbelül, és akkor az nehezik rá egy rövid idő alatt. Ilyenkor a csigolyák összeroppalhatnak, meg mondom, a leszakadtak 12G-nél van körülbelül, a szegecsek elszakadnak, 14G-nél a lemezek szakadnak le a gépről körülbelül, de 19 húzja sok. Tehát az felhordja, magába hordja azt a veszélyt, hogy belső vérzések egyébé kialakulnak.
1: Hány génél volt, lehetett a katapultálás, vagy ezt tudhatjuk, tehát akkor 12-14 génél történnek ezek a géppel.
2: 19-20 mondom.
1: És 19-20 génél volt, amik a katapultálás.
2: Annyi van, 17 és 20 között a gép típustól változik. A katapultnak az a lényege igazából, én mindig azt mondom, hogy az élet utolsó lehetősége, hogy a pilóta élve le vagy nem, akkor, amikor a technikát nem tudja menteni, vagy az

0: partnered a sisakban mindenben, és egy 11G-s patron, tehát 11G-t imitálod a patron, tehát majdnem fele akkora, teljesen mindegy felül, hogy kapjál róla információt, és akkor elmondják, hogy hogy a testtartás, felhívják a figyelmet arra, hogy a fejedet hátra kell tenni, neki kell nyomni a fejtámának, mert ha lenézed, hogy mit csinálsz, és úgy csinálod, akkor eltűnik a nyakad, és meghalsz egyből. Tehát ilyen apróságok. Ezt mi készültünk, tehát erre felkészítette bennünket, úgy gondolom, arra is, hogy eltérővel hogyan kell bánni, hiszen voltak eltérő, kötelező eltérős ugrásaink, ezek mind belejátszottak. És ilyenkor, visszatérve, amit mondtam neked, a pilótának, mindent átnéznek, megfigyelésen bent tartják, és ha nincs semmi, akkor is utána még figyelik, és úgy utána engedik csak szabadon, hát utána engedik ki a kórházban.
1: Mikor repülhet újra akár az illető, illetve te mikor repültél újra?
0: Erre nincsen egy egységes álláspont, hogy mikor szabad. Általában úgy nézik, hogy pszichikailag és fizikailag, tehát orvosilag, vagy éppen pszichésen, mennyire viselte meg az embert, és nem kötelezik arra, hogy repüljé. Tehát az egy nagyon butaság lenne, hogy azt mondja, már pedig neked repülnöd kell. Amikor az illető úgy érzi, hogy repülnie kell, akkor, tehát erre, mint mondjuk, még egyszer nincs erre konkrét időpont. Az én esetemben az volt, hogy 2-3 hét után éreztem, hogy 2 hét után körülbelül, ha nem kezdek el repülni, akkor lehet, hogy így elmegy a kedve motivációm, és akkor kértem a parancsnokot, hogy ha lehetne, akkor repülni. Orvosról nem volt ennek akadálya. Nekem annyi volt, hogy én mondtam az orvosoknak még benne a kórházban, hogy egy csípőérzés van a hátamban. De csináltak röntgent és CT-t, az nem mutatott ki semmit. Semmi olyan elváltozás a szalagokon kívül. És kaptam egy MR-re időpontot, de mondták, hogy nem olyan létes, de nézzük meg azért. És betettek a sorrendbe, hogy valamikor június 26-án, ugye május 11-én volt a katapultálás, június 26-án kaptam MR-re időpontot. De én elkezdtem a repülést, mindent, és akkor úgy volt, hogy nappal nem fájt a hátam, éjszaka hazamentem, fájt, és akkor mondtam a családnak, hogy tapossatok meg, és akkor ott jártak rajtam, hogy ezt így lekezelt, mert tudtam kezdeni, meg a feladatban nem zavart engem, tehát nem volt ilyen gond. És június 22-én már Dániába karóba repült a bemutatót, utána Angliában Weddingtonban, majd Celtvében Ausztriában, meg a Kecskeméti repül a napokon. De amikor visszajöttem Dániából, mentem az MR-re június 26-án, és akkor mondja a doki, hogy figyelj csak, Topi, hogyha nem is mondod, akkor is látjuk, hogy fáj neked, mert a gyökideget ért, tehát egy protúzió alakult ki, egy gerincsért, és az hozzáért az ideghez, és az piszkált a lábamat, éreztem a fájdalmakat, de együtt tudtam ezzel lenni, tehát nem befolyásolta a repülést. Érted? És így kezdődött akkor, hogy mondták, hogy hát igazából nem célszerű, de nekem abban az évben volt, hogy a 2005-ös repülőnap pokra megcsinálom az egészet, bevállaltam, és ezt végig is vittem. És akkor volt a kecskeméti repülőnapok is, és kecskeméti repülőnapoknál augusztus 7-én esett, pont az én születésnapomra, és az ugye akkor jöttek többiek, én úgy csináltam, és úgy szerveztem, hogy akkor repüljek a születésnapomon. És mindenki ott kezdett gratulálni, hogy hát Topi, gratulálok, és akkor megkérdezte egy előjáró, név nélkül, hogy Topi, miért gratulálok neked? És mondom neki, hát azért, mert van a születésnapom. Ha én tudtam volna, akkor nem engedem, hogy repüljél. Mondom neki, hát így jártál. És akkor légére parancsnok volt különben, és akkor le is vették, hogy bemutatok a fejezembe, lehet, hogy ez a beszólás elég volt, vagy bármi, de én akkor úgy voltam vele, hogy én nagyon szerettem a bemutató repülést. És az így szíven ütött engem, de mondom, jó, hát, hogyha ez a döntés, akkor ez a döntés, és még repültem még októberben, az is úgy volt, hogy mentek ki, lett volna egy bemutató Belgiumba, október, november körül valahogy így, és akkor mondták, hogy akkor menjek én is, de nem repülhetek. És akkor megkérdeztem a akkori Pető Dandár tábornokot, aki a bázisparancsnok volt, hogy figyelj csak, hogyha Bagheerával lesz valami, akkor ki fogja csinálni a bemutatót? A hasmenés is nem tud repülni. Hát topi te. Tehát én nem gyakorolhatok. Emész a fenébe, és mondta, hogy jó, akkor csináljak egy gyakorlást. Akkor sejtettem, az lesz nekem az utolsó gyakorlás ilyen. És mondta, hogy lájtosan. Először elkezdtem lájtosan csinálni, aztán így belelendültem. És akkor leszálltam, és akkor jött a pinyú, azt mondja, mondom, megjelentem, meg volt. Lájtos? Azt láttam. Mondom, oké. Tehát ilyen apróság volt. Jó volt a vezetés, a bázisvezetés hozzáállás, ezt köszönöm nekik így is, mert mindenben tehát partnerek voltak teljesen, hogy segítettek ebbe a helyreállításban.
1: Tehát akkor vezettél, bocsánat, vagy akkor ültél
0: utoljára el, igen, 29-ben. Így van, és már azt sem engedték, hogy kirepüléskor már a Belgiumban benne legyek a gépbe, egyéb ilyeneket, hanem az, hogy elveszik tőlem, és akkor majd repülök majd simán, tehát elveszik a bemutatót. A bemutató nekem, én szerettem. És a novemberi orvosin, az orvosok azt mondták, hogy Topi, mi a döntésed? Mi nagyon örülnék, hogyha azt mondnád, hogy nem folytatod ezt, mert még egy túltérésen nem

0: tesznek jót ennek. Ugye kettő sérv is van nekem pont ebből, ugye egyik a lumbálesetős, meg a fent a hátiban, és akkor mondták, hogy ha még egy katapultálás, akkor lehet, hogy túlószék lesz neked. És akkor ez olyan, elgondolkodtam rajta, hogy meggyőző meg az, hogy bemutatott, már nem csinálom, amúgy mellette úgy, hogy adtam a készültségi szolgálatot, tehát nem csak így, mint egy primadonna, hogy csak bemutatót repültem, mellette készültségi szolgálatok meg voltak minden, és én azt mondtam, hogy jó, hát akkor oké, akkor ezt így befejezem. És akkor utána fájó volt, mert nem egy jó érzés az embernek, de tudtam folytatni kisgépes világban, berepüléseket csináltam, utána átértem egy ilyenre, és ez azért valamilyen kompenzált nekem, tehát az, hogy nem fejeztem be a repülést.
1: Topi tehát ekkor nem fejezte be a repülést, ahogyan mi sem fejezzük be most még a beszélgetésünket, innen jövünk vissza már is.
2: Nincs megállás, itt csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Szabó Zoltán Róberttel beszélgetünk, ahogyan a legtöbben ismerik, Topival, aki 2005-ben egy lángoló MiG-29-es vadászrepülőből katapultált Kecskemétnél. Ugye erről a sztorit azt már több soron elmeséltük, és most arról beszélgetünk, hogy hétfőn lezuhant egy Gripen vadászgép, vagy hát abból kellett katapultálnia egy pilótának Szolnoknál, és ez apropóból beszélgetünk önmagában a katapultálásról. Ugye itt egy kísérőgép is volt a hétfői esetnél. Topi, mennyit számíthat, hogy ez a Gripen, amelyből katapultálnia kellett a pilótának, nem volt egyedül, és volt ott egy másik kísérőgép is, tehát egy másik Gripen is?
1: Jelen esetben nagyon sokat. Tehát sokkal többet, mint bárki gondolna, és egy picit azért ezt mondjuk el már hallgatóknak, mert vannak itt ilyen nagyon félreértések a médiában, hogy miért vittek rakétát, azért, mert ez egy készültségi gép volt. Készültségi riasztás, itt van éles riasztás, és van gyakorló riasztás. Alfa riasztás és a tangóriasztás. Ez azt jelenti, hogyha gyakorló riasztás van, nem éles célra van a riasztás, azért van, hogy gyakorolják az állomány, az, hogy ezt az egész riasztási rendszert, meg a pilóták is gyakorolják az egész, hogy ez spontán meg legyen. Maga benne legyen, be legyen idegződve a riasztás. És ez a gyakorló riasztásoknál ez az volt, csak ahogy én kivettem, ugye ez már egy több helyről is jött, hogy a kísérő, volt a vezérgéppel történt az egész, és a kísérőgép észrevette, hogy tűz volt. És akkor beszólt neki egyet, hogy igen, hogy a tüzet látott, és utána próbálta visszajönni, és közben elment neki az elektronikája, ez történt, és próbálta letenni Szolnokon, a gépet meg Kecskemétre már nem tudott elérni, és igazából ennyi történt. Az, hogy most ez földünk, vagy a bejövetelnél, ez még nem, ez letisztult, csak én még nem hallottam erről konkrét dolgot, hogy ezt most így mondjam.
0: Tehát azt tudta segíteni a kísérőgép, hogy jelezte a problémát.
1: Igen, mivel nem volt neki elméletek, hogy én hallottam már így az egészet, hogy elment az elektronika, tehát a kijelző. A kísérőgép ilyenkor tud segíteni abba, hogy nem csak a szemére van hagyatkozva, be tudja vezetni, tud segíteni, irányban navigációs rendszertől fogva mindent, bejövetelni, sebességet, mindent lát. Tehát, hogy olyankor mellé zárkozik bármi, azt tudja követni. Ez óriási segítség. Meg elmondja, mit lát körülötte. Mi az, ami van. Meg tudja nézni a gépet, átmi a másik oldalra. Ez most jelen pillanatban egy óriási segítség volt.
0: Mi történhetett a géppel, azt tudjuk-e? Ezt még nem tudjuk. Ami ugye a katapultáshoz vezetett, igen, és nem a gép lerakásához.
1: Azért nem akarom, ugye, mert ez vizsgálat, ha még tudnám, akkor se szabadna mondani pont ez a konkrét dolgot, mert ennek a vizsgálóbizottságnak az a célja, hogy feltárja a tényeket, és hogy mi vezetett oda, mi az, ami történt, és mi az, ami megelőzhetés a többi gépre kihatással van-e. Tehát egy egyedi meghibásodásról van szó, vagy pedig egy típusnak a hibájáról. Ez most ez a vizsgálóbizottság ezt megállapítja, hoznak egy döntést, ez lehet egy 2 hét, 3 hét, egy hónap, attól függ, ezen belül szerintem ez meg lesz, és onnantól lesznek az intézkedések, hogy akkor mi történt. Ezt így kell elemezni, tehát ilyenkor az ország védelme nem marad el, mert a készültségépe továbbá is megvan, de a kiképzési repülések addig állnak. Ez minden ilyen balesetnél, ez egy protokoll.
0: Mi történik konkrétan egy ilyen repülőgép balesetnél a vizsgálatot illetően? Tehát hogyan és miket lehet vizsgálni?
1: A vizsgálóbizottság összegyűjti az adatokat, megnézi, hogy minden külsők, ami vannak videók, egyébének lát, szemtanúk, mit mondanak, előveszik az objektív kontrollt. Az objektív kontroll a gép által tárolt adatokat nagyon részletes. Tehát ez az, hogyha csak egy picit a pedálra ráléptél, vagy egy kapcsolót kapcsolsz, vagy a gázkart kimozítod, vagy a botkor bármelyiket ott megmozgatod, az a mindent rögzít. Az utolsó elemig mindent látott rajta. És több ilyen is elhelyeztek a gépnél, tehát több ilyen érzékelőt, rendszert. Nálunk ez egy teszter volt, de fekete doboznak hívják a civilek, ami valójában narancsárga vagy színes, hogy könnyen lehet megtalálni. Ennek ellen kell állni tűznek, túlterelésnek, sósvíznek ideig. Ennek vannak egy kritériuma, hogy minek kell megfelelni. Ezt előveszik, beteszik szimulátorba, elkezdik elemezni részletesen, és ennek adatok alapján menzik, hogy mi lehetett, mi volt az, megvizsgálják, ami megmaradt a gépből, és így próbálnak leszűrni egy konklúziót. És azután majd hoznak egy döntést.
0: És akkor zárjuk azzal, mert hála Istennek itt túlélte a katapultált pilóta, viszont egy gépet a Magyar Honvédség elveszített. Mit jelenthet az, hogy egy Gripennel kevesebb?
1: Újabb egy Gripen, ez a harmadik eset már igazából, mert az első volt a csehországi, utána volt a Földön, ami volt a Földön katapultás szintén, ha minden igaz, ez a harmadik gép. Hát az a baj, hogy ugye a Murphy törvénye benne van. Tehát jönnek nekem azzal, olvasok én is ilyeneket, hogy az, hú, ennek egy Top Gun gép. Nem. Bármilyen gép, ami elektronikus, bármi, az meghibásodott. Megvan a joga, hogy meghibásodjon. Az, hogy mi vezet oda, az egy másik kérdés, de rátában, tehát valószínűségben is vannak olyanok, hogy ezek kiesnek. Ilyen volt a 29-esnél is, minden típusnál van ilyen. Olyan gép, ami még nem esett le, az, ami földön van. Tehát azt mondtam mondani, hogy sokkal több a tengeralján maradt hajókszáma, mint a levegő maradt gépek száma. Egy gép még nem maradt a levegőbe. Ez csak én csak a poénból mondom az egészből. De visszatérve, itt igazából az, hogy mit jelent ez, ez egy veszteség. De sajnos ez a veszteség, ezt nem tud kikerülni. Úgy, mint hogy pilóták meghalljanak, azt se lehet kikerülni ilyen szinten. Tehát akármilyen legyen, még a tapasztalat, én láttam olyat, hogy bemutató pilóta 300-400 bemutatón volt, egyet hibázott, meghalt. Ez egy ilyen szakma. Én azt gondolom, hogy ezt amikor mi elkezdtük, mi pilóták tudjuk azt, hogy ez egy veszély, onnantól veszélyes a szakma, hogy te oda mész a géphez, átveszed a gépet, onnantól, amíg el nem hagytad a gépet, addig egy veszélyes üzembe vagy.
0: Hát Topi, ismételten nagyon-nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk veled, mindig nagy élmény téged hallgatni, veled beszélgetni. Köszönjük, hogy itt voltál tehát.
1: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és legjobbakat kívánom neked is, és mindenkinek, a hallgatóknak. Köszönöm szépen.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Szeptembertől minden kórháznak hivatalossá kell tennie a kórházi fertőzések adatait, viszont a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház fertőzési adatai már elérhetőek, és erről fogunk beszélgetni a következő percekben dr. Óvári Csabával, a kórház főigazgatójával. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, mielőtt részleteznénk, hogy mik is ezek a kórházi fertőzések, mit kell ezekből tudnunk, kiolvasnunk, mi az, ami cél ezzel, hogy miért láthatók már most nyilvánosan a kórházi fertőzések adatai a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat illetően, miközben más kórházaké szeptembertől lesznek nyilvánosak.
2: Ez év nyarán, a nyár elején tűzte ki célul miniszter úr azt, hogy a kórházaknak a fertőzési adatait mutassuk be széles nyilvánosság előtt, és azt gondoltuk, hogy noha kevés olyan ország van, ami ezt nyíltan fölmeri vállalni. Minden esetre egyetértve ezzel a kezdeményezéssel úgy véltük, hogy a bizalom alapja a megfelelő transzparencia, és hogy a betegeknek, a betegeinknek jogában áll tudni azt, hogy milyen ellátásban részesülnek, és hogy az ellátásnak mik az úgynevezett inherens belső kockázatai. Szerkesztő, gondoljon csak bele, hogyha egy beavatkozást végeznek egy kórházban, mondjuk egy sebészi beavatkozást, akkor a beteget tájékoztatni kell arról, hogy annak a beavatkozásnak milyen szövődményei lehetnek, akár a leggondosabb ellátás keretében is, milyen kockázatai vannak, és a beteggel meg kell vitatni azt, hogy ezek a kockázatokat ő mérlegelhesse, és eldönthesse, hogy egy adott beavatkozást például igénybe vesz-e vagy sem. Azt gondoljuk, hogy ez a fajta bizalomépítés, ez nagyon sok mindenre kiterjed, és például a kórházi fertőzéseknek a témája, az pontosan ilyen. Rögtön az elején szögezzük le, hogy a kórházi fertőzéseknek a száma, a soha nem lesz nulla. Tehát, hogyha megpróbáljuk értelmezni ezeket az adatokat, akkor ezeknek a fertőzéseknek a gyakorisága, az nagyon-nagyon sok mindenből adódik össze. Összeadódik például abból, hogy egy adott kórház mennyire súlyos betegeket és mennyire komplex eseteket kezel. Összeadódik abból, hogy milyen betegek érkeznek a kórházba, ők milyen életkorúak, milyen alapbetegségeik vannak. Az is beleszámít a kórházi fertőzések számába, hogy hány vizsgálatot végzünk célzottan, úgynevezett mikrobiológiai vizsgálatot, amellyel a fertőzéseket próbáljuk meg földeríteni. Nyilvánvalóan minél több vizsgálatot végzünk, annál nagyobb lehet ez a szám, de a több vizsgálat az pont a betegbiztonságot növeli. És természetesen az is belejátszik a fertőzések számába, vagy azon is függ a fertőzések száma, hogy milyen higiénés szabályokat és milyen mértékig tudunk betartani, mennyire ügyelünk a készhigiénére, mennyire ügyelünk a megfelelő protokolloknak a betartására. Amikor fertőzésről beszélünk, kórházi fertőzésről, akkor nekem az az érzésem, hogy a köztudatban mindig csak ez az utóbbi csoport kerül előtérbe, és laikusok valószínűleg gyakran azt hiszik, hogy minden egyes kórházi fertőzés az valamilyen mulasztásnak az eredménye. Azonban ez nem így van. Sőt, hogyha egy kórházban a fertőzéses adatoknak a száma rendkívül alacsony, vagy majdnem nulla, az semmi más nem mutat, mint hogy nem működik megfelelő kontrollrendszer, megfelelő infekciókontrollrendszer abban a kórházban, és nem végeznek elég számú mikrobiológiai vizsgálatot, hogy a fertőzések számát kimutassák. Én azt gondolom, hogy a fertőzéseket, a kórházi fertőzéseket, de nem az a célunk, hogy kevesebb fertőzést jelentsünk, hanem az, hogy kevesebb fertőzés történjen. Ehhez a fertőzéseket egyfelől igazolni kell, ha igazoltuk őket, akkor nyilván meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket, izolálni kellhet a beteget, antibiotikummal kell kezelni a beteget, módosítani kell a terápiát, és a többi, és a többi, és ebből tudunk tovább haladni, és ebből fogunk majd nagyobb betegbiztonságot elérni, és jobb eredményeket fogunk mutatni.
1: A kórházi fertőzések adatai tehát nyilvánossá válnak. Milyen intézményi adatok válnak pontosan nyilvánossá? Tehát mit tud ezekből majd megtudni egy beteg vagy egy hozzátartozó?
2: Az, hogy a szeptember 1-i adatok mit fognak tartalmazni, azt majd meglátjuk. Mi természetesen a saját adatainkból megpróbáltunk egy csomagot összeállítani, és azt gondoltuk, hogy az úgynevezett multirezisztens, tehát többfajta antibiotikumra is rezisztens kórokozók által okozott fertőzéseket, mert ez egy különálló csoport, ezeknek a számát úgy bemutatjuk, ahhoz hasonlóan, hogy mindig megszokták nézni az úgynevezett Clostridium törzsek, a Clostridium difficile törzsek által okozott, többnyire hasmenés, de időnként súlyos bélfertőzést okozó betegségeknek a számát, megbetegedéseknek a számát, és az úgynevezett véráramfertőzéseknek a számát. A véráramfertőzés az nagy vonalakban azt jelenti, amikor a vérkeringésben van egy aktív fertőzést okozó kórokozó, és ez a szervezet egészére hat egy gyulladásos folyamat, és egy akár életet veszélyeztető gyulladásos folyamatnak a kialakításában. Tehát mi ezekre a fő számokra, és bizonyos mikrobiológiai vizsgálat számokra hegyeztük ki a saját adatainkat. Azt gondoltuk, hogy ezek körülbelül olyan indikátorok, amelyekből messze menő következtetéseket is akár le lehet vonni.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket dr. Óvári Csabával, a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház főigazgatójával.
0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Szeptembertől minden kórháznak kötelezővé teszik azt, hogy nyilvánossá tegyék a kórházi fertőzési adatokat. Viszont a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház ezt már megtette, és a Kecskeméti kórház, illetve a vármegyei oktató kórház kórházi fertőzéseinek adatait már láthatjuk. Hogyan kell értelmezni ezeket az adatokat? Akit kérdezek, az oktató kórház főigazgatója, dr. Óbári Csaba. Szóval laikusként mit kell ezekből az adatokból kiolvasnunk?
1: Menjünk végig a számokon, és talán azt úgy egyszerűbb elmesélni. Ugye a kórházunkban évente körülbelül 55 ezer, tehát valahol 50 és 55 ezer közötti fekvőbeteget látunk el. Ez önmagában egy elég nagy szám. Az 55 ezer fekvőbeteghez képest multirezisztens kórokozó által okozott kórházi fertőzések száma nálunk a 2025-ös évben 292 volt. Tehát a két szám az jól mutatja, hogy nagyon-nagyon sok betegből ahhoz képest arányaiban egy viszonylag kis szám. Természetesen a 292 fertőzés, arra mondhatjuk azt is, hogy ennek egy része talán megelőzhető volt. Erre vissza is térhetünk majd a későbbiekben, hogy körülbelül melyik az a része, ami megelőzhető volt, de azt gondolom, hogy ez arányaiban egy elfogadható és egy vállalható arány. Úgynevezett Clostridium difficile törzsek által okozott fertőzések számára, vagy igazolására összesen 1185 mintát vettünk. Ebből néhány tucat esetben igazolódott toxintermelő baktériumtörzs okozta fertőzés. Több mint 5500 úgynevezett hemokultúrát, tehát a véráram fertőzés igazolására szolgáló vérvételt végeztünk, és ebből mindösszesen 5 esetben lehetett véráram fertőzést azonosítani. Az előbb említettem azt, hogy ezek a számok, hogyha az 55 ezer ellátott esethez viszonyítjuk, akkor nem tűnnek túl magasnak, de egészen biztosan lehet ezen csökkenteni. Ahogy azt a bevezetőben is már beszéltünk róla, ahogy arról a bevezetőben is beszéltünk, ugye a kórházi fertőzések száma soha nem lesz nulla. Az egész világon nagyon-nagyon sok szakember dolgozik azon, hogy mivel lehet ezeket az adatokat mérsékelni, és az a konszenzus született, hogy olyan kórházakban, ahol egyébként jó infekciókontroll működik, hogyha javítunk az erőforrásokon, hogyha fejlesztjük a kézhigiénét, és hogyha mindent megteszünk, ami megtehető, akkor körülbelül ezt a számot 20%-kal lehet csökkenteni. Az összes többi, arról nyugodtan azt mondhatjuk, hogy a kórházi ellátásnak adott betegcsoportokban, adott betegség súlyosságnál a kórházi ellátásnak egyfajta inherens része, és ezt nem szégyelni kell, és akkor ez megint visszautalok arra a kérdésre, hogy miért tettük közzé ezeket az adatokat. Nem szégyelni kell azt, hogy egy kórházban előfordulhatnak fertőzések, hanem pont azt mutatjuk meg, hogy mi észleljük a fertőzéseket, tudunk róla, és megfelelő időben tudunk olyan óvintézkedéseket tenni, és olyan terápiát elkezdeni, amivel a fertőzésnek a továbbterjedését is megakadályozzuk, és a beteget is megpróbáljuk ideje korán gyógyítani.
0: A megelőzésről még majd azért pár gondolatot beszéljünk, persze. Viszont az nagyon fontos, hogy ugye ezek az adatok elérhetőek, ugye a bizalmat is építheti a betegben. Össze lehet-e hasonlítani két kórház közti adatokat a fertőzési adatok szempontjából, bár ugye a többi kórház csak szeptemberben teszi közzé, ez itt Bács-Kiskun vármegyében Kecskeméten már megtörtént, de mégis az országos adatokhoz képest valahol hol helyezkedhet el Kecskemét és a Bács-Kiskun vármegye.
1: Nagyon-nagyon óvatosan lehet kórházakat összehasonlítani. Egész egyszerűen azért, mert az egyes ellátóknak nagyon-nagyon más lesz a profilja, az általuk ellátott beteganyag, a betegeknek a száma, és sok minden más. Ha egy-egy kórház típust nézünk, tehát mondjuk a vármegyei irányító centrumokat egymás között hasonlítjuk össze, az hozzávetőlegesen adhat egyfajta képet, de én rangsort semmiképpen nem állítanék a kórházak közé, pont azért, amiről beszéltünk. Hiszen még egy korábbi munkahelyemen azt mi végigéltük, és végigcsináltuk, hogy az volt az érzésünk, hogy nem megfelelő még az infekciókontroll. Ilyenkor mit csinál az ember? Elkezdi növelni a mikrobiológiai vizsgálatoknak a számát. Ennek mi lesz a következménye? Hogy több fertőzést fogunk kimutatni. Tehát az elején, a munka elején növekedni fog a fertőzéseknek a száma, És az ember úgy érezhetné, hogy miközben mi próbáljuk ezt a számot csökkenteni, pont növekszik, csak hogy a munkának van egy olyan fázisa, hogy annak érdekében, hogy minden fertőzés lehetőség szerint kiderítsünk, először el kell oda jutni, hogy lássuk a valódi számot. És hogyha a kórházak a saját infekciókontroll rendszerünkben más szinten állnak még, akkor simán lehet, hogy az egyik kórház alacsonyabb fertőzés számot mutat, de csak azért, mert az infekciókontroll rendszere még nem elég fejlett, és aki magasabb számot mutat, az lehet, hogy már előrébb jár abban a munkában, hogy minél biztonságosabbá tegye a betegellátást. Sokkal inkább van jelentősége annak, hogyha egy kórház hosszú időtávon a saját adatait hasonlítja össze, hiszen egy kórháznak egy éven belül valószínűleg nem fog jelentősen megváltozni a beteganyaga, nem fognak jelentősen megváltozni az infrastruktúrális feltételei. Tehát, hogyha egy kórházon belül követjük ezt évről évre, annak több értelme van, mint hogyha két az ország különböző pontján lévő kórháznak az adatait hasonlítgatjuk. Éppen ezért egyáltalán nem érdemes ebben bármiféle rangsort fölállítani. Az a rangsor például, ahol a kórházunk az okfő minőségértékelésében a vármegye irányító centrumok között a második helyen végzett, az a rangsor nem jelenti azt, hogy infekciókontroll és kórházi fertőzés tekintetében is a második helyen állnánk.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatójával, dr. Óvári Csabával.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Diszkósét!
3: Csak igazi mai slágermegy.
4: Ez pedig a Just Another Day.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk dr. Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. Arról beszélgetünk, hogy szeptembertől minden kórháznak közé kell tennie a kórházi fertőzési adatait, viszont ez már Kecskeméten és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban már megtörtént. Ugye itt nagyon logikusan levezette, hogy hogyan is áll össze egy ilyen kórházi fertőzési adatsor, mit kell nézni, hogyan kell értelmezni az adatokat, hogy olyan nem lesz, hogy nem lesz egy kórházban kórházi fertőzés, tehát ezt nem lehet nullára leredukálni, nem csak hazánkban, sehol a világon. Mégis nem veszélyes-e laikusok kezébe adni egy adatsort, amiben az látszik, hogy bizony emberek megbetegednek a kórházi fertőzések miatt, és ezeket az adatokat laikusok elemezhetik. Ez nem egy veszélyes dolog?
2: Amikor mi megjelentettük a saját adatainkat, akkor az egyik mögöttes gondolat pont az volt benne, hogy itt van a nyár, hogy beszéljünk róla. Legyen egy diskurzus, és nem csak a kórházi fertőzésekről, hanem általában az egészségügyi ellátásról. Tehát ahhoz, hogy az általunk ellátott közösségnek pontos képe alakuljon ki arról, hogy hogyan működik a kórház, mik a veszélyei a kórházi ellátásnak, mit lehet remélni a kórházi ellátásról, ahhoz nagyon transzparensen és nagyon nyitott módon kell bemutatnunk a működésünkkel kapcsolatos legkülönbözőbb adatot, és tulajdonképpen mi a kórházi fertőzéseket, mint arról azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó hívó szó lesz. Ez valószínűleg föl fogja kelteni az emberek érdeklődését, a sajtó érdeklődését, ezért is ülünk most itt ebben a stúdióban, és elkezdődhet egy olyan párbeszéd, nem csak önökkel, hanem az ellátottakkal is, amiben be tudjuk mutatni azt, hogy miért fontos ismerni ezeket a paramétereket egy kórház működésében.
1: És önnek köszönhetően most azért ebből sokat megismerhettünk. A jövő az hogyan fog kinézni, tehát a megelőzésről is több soron már ejtett szót, mit kell tenni a jövőben, hogy akár ezt a 20%-os csökkenést valahogy meg lehessen közelíteni.
2: Igen, nagyon sok feladat van ebben. Az egyik feladatunk az, hogy többen legyünk. Itt most meg kell említenem a kórházhigiénikus főorvosunknak, Patyi Mártának a nevét, aki főorvosasszonynak nagyon sokat köszönhetünk az eredményeinkben, és igazán, igazán jó kézben van a kórházban az infekciókontroll, az ő személye és az ő munkatársai révén. A főorvosnő mindig azt szokta mondani, hogy az egyik legfontosabb szempont az, hogy hányan vagyunk a betegre. Tehát, hogy legyen kellő számú ápoló, kellő számú orvos. Az egyik dolog, amit már a kezdetektől fogva fejlesztettünk, az az, hogy szeretnénk, hogyha növekedne a kórházban dolgozó, egészségügyi dolgozóknak a száma. Jó irányba haladunk, az elmúlt másfél évben több mint 300-al többen vagyunk, mint annak előtte voltunk, de személyesen nekem az a célom rövid távon, hogy egy picivel 3000 fölé vigyük a létszámot. Ez önmagában, hogyha több ápoló jut a betegekre, már egy nagyon fontos lépés a megfelelő irányba. A több ápolónak persze jó munkát is kell végeznie, meg a több orvosnak is jó munkát kell végeznie. Az egyik legfontosabb szempont az a kézhigiéniának a kérdése. Azt gondoltuk, hogy a pandémia megtanított bennünket a kézhigiéniára, de mi azt tapasztaljuk, hogy a kézhigiénia egy kicsit olyan, mint a marketing kampányok. Hogyha időről időre nem vesszük elő, és nem foglalkozunk vele, akkor a korábbi kampányoknak a hatása elkezd megkopni. Ezért el is határoztuk, és ezt így is végezzük nap mint nap, hogy időről időre kézhigiéniás kampányokat kezdünk. Most készültek el azok az új plakátok, szóróanyagok, amelyeket az ellátás legkülönbözőbb szintjein el fogunk helyezni. Vannak olyan készfertőtlenítő pontok, ezeknek általában élénk színűnek kell lenniük, mert akkor jobban fölhívják rá a figyelmet. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ki a munkája során állandóan beleütközön ezekbe a készfertőtlenítő pontokba, az ebédlőtől, a kezelőn át, a műtőn keresztül mindenhol. És hogyha ezeket a pontokat megfelelően használják a munkatársak, akkor az megint csak egy fontos szempont. Ugye Semmelweis országában talán nem túlzás a kézhigiéniának ezt a jelentőségét mindenképpen hangsúlyozni. Az is hozzátartozik a fejlődéshez, hogy megfelelő mennyiségű mikrobiológiai vizsgálatot kell majd végezni. Tehát ezt a részét, a fertőzéseknek a korai felismerését sem lehet figyelmen kívül hagyni, és egyébként vannak olyan infrastruktúrális fejlesztések, akár például a klimatizáció kérdése és a megfelelő légfrissítésnek az előállítása, amelyek mind-mind segíthetnek abban, hogy olyan infrastruktúrát teremtsük, amelyekben még jobban és még könnyebben lehet ezeket a fertőzéseket visszaszorítani.
1: Természetesen abban bízunk, hogy ami kórházi fertőzés, abból minél kevesebb lesz. Nagyon logikusan tényleg levezette főigazgató úr, hogy mit kell ezekről tudnunk, úgyhogy ezeket az adatokat figyelhetjük, de nagyon fontos, hogy ilyen szemmel figyeljük, ne csak úgy dobálózzunk ezekkel a számokkal. Köszönöm szépen, hogy ezt öntől most megtudhattuk.
2: Köszönöm szépen a meghívásukat, és köszönöm a lehetőséget, hogy erről igazán érdemben lehetett beszélni.
1: Dr. Óvári Csabával, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatójával beszélgettünk tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazinműsorunkba, a Mozaikkal jövő hétvégén is jelentkezem, majd szokásosan szombaton és vasárnap is. Most viszont búcsúzom, minden jót kívánok, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivoliz 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgyis lett.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Két új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet Kecskeméten. Csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Két új elektromos személyautót állított szolgálatba Kecskeméti Tankerületi Központ. 6 jármű a Bács-Kiskunvár megyei pedagógiai szakszolgálat, egy pedig a Kecskeméti egynyi munkáját segíti. Az autókkal a szakemberek gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak el a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez és tanulókhoz. A Renault 5 típusú elektromos autókat az Európai Unió mintegy 261 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette. A fejlesztés a mobilitás mellett a továbbképzéseket, speciális eszközök és szoftverek beszerzését, valamint az akadálymentesítés bővítését is magában foglalja, olvasható a híres.hu oldalon. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
11: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
10: Idén is megrendezték a Szoptatás világnapjához kapcsolódó Baba-Mama programot Kecskeméten. A Hírös Család Mentor Egyesület rendezvényének célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás jelentőségére és támogatást nyújtson a szoptató édesanyáknak. A Kenter Rudolf kertben megtartott eseményen a babát tervező és várandós édesanyák, valamint kisgyermekes családok is részt vettek, írja Keol. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten is a radio1gong.hu oldalon. Nemrég az udvaron láttam egy kislányt, aki a szüleivel sétált, és minden egyes lehullott sárga falevelet felvett a földről. Megnézte, majd büszkén bedobta a táskájába azzal, hogy apu, gyűjtöm az őszi kincseket. Ennél szebb hozzáállás nem is kell a tanévkezdéshez. 8 perccel járunk 3 óra után. Kormos Zsolt vagyok. A most következő 2 órában továbbra is hozzuk a legdögösebb igazi mai slágereket és a pörgős nyári ritmusokat. Nagyjából 10 perc múlva nyílik a frissített programajánló katalógusunk, és folytatódik a Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. Játékunk. Tudtátok amúgy, hogy az oroszlán szavunk is török eredetű? Játsszatok velünk a páros kebab tálért, és amellett, hogy jól laktok, még egy nagy csomó érdekességet is megtudhattok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Kygo és One Republic igazi mai slágerével megyünk tovább. Jön a Chasing Paradise.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Egy kis délutáni programajánló következik a jövő hétre. Szeptember 2-án, szerdán 17 órakor fotókiállítás nyílik Fehér István munkáiból a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg Helvécián a 32. szüreti napokat felvonulással, főzőversennyel és bállal. Szeptember 5-én a Szórakaténusz Játékmúzeum várja a gyerekeket a 4. Szórakafesztre Lego robotikával és bábelőadásokkal. Ne hagyjátok ki ezeket a remek lehetőségeket, és most jön a lényeg. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ebben az órában is egy páros kebabtálat lehet nyerni. A feladat pedig az, hogy két szó közül ki kell választani, melyik a török eredetű. Nem sokára jön a frissített időjárás előrejelzés, és az ajtóban már itt toporog Katy Perry. Indulhat a Lifetimes.

a Rádió 1. Gongot halljátok, egy kis délutáni időjárás összegzés következik. A hőmérők 33 fokot mutatnak, holnap 34 fokos kánikula várható elszórt záporokkal, kedden pedig egy gyenge hideg front mögött 31 fokig frissül a levegő. A nyári melegben a tücskök ciripelése azért hangosabb délután, mert a hőmérséklet emelkedésével az izmaik gyorsabban mozognak. Ennyit az érdekességekről, mehetünk tovább Purple Disco Machine igazi mai slágerével. Ez a Beat Up Your Heart.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Az M5-ös autópályán, Lajos Mizsénél, Kecskemétnél és Kunszállásnál. Továbbra is belső sávlezárások, sávelhúzások és sávszűkítések kísérik a forgalmat. Az M44-esen Kunszentmártonnál lezárták a külső sávot, az 51-es főúton Baján csatornáznak, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél torlódásokra kell készülni. Szabadszállás központjában a kulturális rendezvény és a fogatos menet miatt továbbra is figyeljetek a polgárőri jelzésekre. És egy röpke érdekesség a közlekedés világából. A világ legforgalmasabb útja Los Angelesben van, és napi 379,000 autó megy át rajta. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Blondissal megyünk tovább. Indulhat a tánc, ez a Lovers and the Dance.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Renit keresem.
1: Szia, én vagyok.
0: Szia, jöhet a feladványunk? Két szó igen. Közül kell kiválasztanod, melyik a török eredetű. Az első a bölcső, a második pedig az erdő.
1: Bölcső vagy erdő?
0: Igen, melyik tetszik jobban, így hangzás alapján?
1: Hát én a bölcsőre tippelnék.
0: Ez tipp volt? Valóban?
1: Igen.
0: Mert nagyon bejött.
1: Szuper.
0: Megnyerted a két személyes kebabtálat. Nagyon ügyes voltál. Szeretitek a kebabot egyébként?
1: Igen, nagyon.
0: Milyen volt a hétvége?
1: Mozgalmas. A hétvégét egy kicsit olaszosra vettük. Nagyüzemi házi pizzaszósz gyártásban vagyunk. Nem unatkozunk.
0: Nem unatkoztok és telik az idő, de hát ez így van jól.
1: Így van. Képzeld el, találtam én is egy érlelt pizzatészta receptet, úgyhogy mióta erre rábukkantam, azóta nálunk is a szósz is és a tészta is házi készítésű.
0: Csak szólok, le nem maradjatok róla. A következő óra az utolsó lehetőség arra, hogy egy ilyen finom, kétszemélyes kebabtálat nyerjetek. A reklámok és a hírek után igazi mai slágert indítunk. Jön Accent és a Don't Leave.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz az a rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
3: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészöly Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron.
4: Edényt hozni kell.
3: Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig.
4: Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk.
3: Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Aranydiplomákat adtak át a Neumann János Egyetemen. Kerékpáros teljesítménytúrát rendeznek Félegyházán. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 50 évvel ezelőtt végzett hallgatókat köszöntöttek a Neumann János Egyetem GANF műszaki és informatikai karán. Az 1976-ban diplomázott mérnökök jubileumi évfolyamát ünnepi kariülés keretében fogadták az intézményben. Az eseményen aranydiplomákat is átadtak. Az ünnepségen Fülöp Tamás rektor és Kovács Lóránd dékán méltatta az egykori hallgatók szakmai életútját és a kecskeméti mérnökképzéshez való kötődésüket. Elhangzott, az elmúlt 5 évtizedben hatalmasat változott a műszaki világ, az automatizálástól és a számítástechnikától a digitalizáción át egészen a mesterséges intelligenciáig, tájékoztat az intézmény. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunságban. A szeptember 20-ai eseményen több táv közül választhatnak a bringások. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső túrától egészen a 120 kilométeres teljesítménytúráig. A rajt és a cél is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolójánál lesz. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Részletes információk a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán érhetők el. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
6: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bőg vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
5: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma újra csendes napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, itt csapadék sehol sem várható. A délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután záporzivatar helyenként kialakulhat. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat. Csak pár fokkal mérséklődik a meleg, 27-33 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, és az interneten a radio1gong.hu oldalon. Ha megpróbáljátok felidézni magatokban a gyerekkori nyarak utolsó vasárnap délutánját, valószínűleg az volt a legjobb benne, amikor a teraszon ülve még megettétek az utolsó gombóc fagyit, és felidéztétek a strandolásokat, meg a kirándulásokat. Mindeközben szerintem ti is rájöttetek, hogy az új tanév nem a nyár végét jelenti, hanem egy újabb vagány fejezet kezdetét. 9 perccel járunk 4 óra után, megérkeztünk a vasárnap délután utolsó felvonásához. Néhány perc múlva megnézzük, hogyan tüntethetünk. Hetitek el a sulis szorongást nagyjából negyed óra alatt. Ráadásul ez az utolsó lehetőségetek arra, hogy nyerjetek egy két személyes kebabtálat. Még mindig ugyanaz a feladat. Ha visszahívlak, 2 szó közül ki kell választanod, hogy melyik a török eredetű. A folytatásban kamráddal megyünk tovább, jöhetnek az üzenetek, és jön a Hug Yourself. This

Itt a Rádió egy gong. Vasárnap délutánban, és ahogy közeledik az este és az iskola kezdés, sok gyereknél és felnőttnél megjelenik az a bizonyos feszültség, amit a pszichológusok Sunday Scaries-nek hívnak. De hoztunk rá egy 15 perces trükköt. A szakemberek szerint a szorongás nem a holnapi naptól van, hanem a bizonytalanságtól. A megoldás három egyszerű lépésből áll. Az első fázis az előkészület. Készítsétek ki a holnapi ruhát, és ha a tárgyak a helyükön vannak, az agyunk megnyugszik. A második fázis a brain dump. Írjátok le egy papírra azt a három dolgot, amit holnap el kell intézni. Aztán tegyétek el a papírt. Így nem a fejetekben pörög az info. És egy közös záróélmény, egy rövid esti séta, egy közös tea, vagy egy jó dal meghallgatása. Meglátjátok, a vasárnap este nem az agódásról fog szólni, hanem a kellemes pihenésről. A hasznos tippek után pedig jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Az utolsó páros kebab tálért ismét két szó közül kell kiválasztanotok, hogy melyik a török eredetű. Higgyétek el, nem varázslat, nem úgy, mint a most következő Lady Gaga felvétel. Hókusz-pókusz, indul az abrakadabra.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Egyelőre 32 fokot mutatnak a hőmérők, hajnalban 18 fokot mérhetünk. Országos kánikulával indul a hét, a legmelegebb órákban 35 fokos meleggel. Kedden záporokra és zivatarokra lehet számítani, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, erős lesz az északi, északnyugati szél, egy pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Nem sokára jövünk az útinformációkkal, Tóth Abigéllel megyünk tovább, itt a Sugar Daddy.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében sávelhúzásos terelések és belső sávlezárások nehezítik a haladást mindkét irányban. Az M44-esen Kunszentmártonnál sávlezárás mellett halad a forgalom. Az 51-es főúton Baján a csatornázásnál, az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között, valamint Kecskemét határában félpályás tereléseknél kell lassítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk a vasárnap délután csúcsforgalomban. Rögtön jön utolsó játékosunk, és egy igazi mai sláger, Shakira és a Die Die.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Ildikót keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Gyorsan fejtsük meg a feladványunkat. Melyik a két szó közül a török eredetű? A kecske vagy az egér?
0: Kecske.
1: Így van, a kecske török eredetű. Az egér pedig finnugor eredetű. Tiéd az utolsó kétszemélyes kebabtál. Jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Köszönöm szépen.
1: Ő volt ma az utolsó nyertesünk, aki elvitte a szaftos páros kebabtálat. Ennyi volt már a vasárnap délutáni közös pörgés. Rövidesen átadjuk a terepet a Cookie Weekendnek. Sikeres tanévkezdést kívánok a gyerekeknek és a szülőknek. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Holnap 10 órától Faragó Miki vár benneteket. Szerintem már mondanom sem kell, hogy újabb nyereményekre is készülhettek. Velem legközelebb, jövő héten pénteken délután találkozhattok. Addig is, sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
11: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
12: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
13: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

mehetünk tovább. Micsoda zene érkezik. Esküszöm nektek, ő egy nagyon híres DJ. Nagyon sokan szeretik, nem csodálom, jó zenét csinál és jó bulit. Sőt, az egyik buliban, képzeljétek el, ő hozott egy kisgyereke. Igen, van egy kis gyerek, 2-3 éves, és ott volt a DJ pultnál, és ugrott egy nagyot, mikor az apa dolgozott. De jó, úgy hívják őt, hogy Fisher, és a legújabb dal tőle, Rain. Higgyetek nekem, ez egy minőségi zene. Szóval, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. 19 óraig mixelek nektek az igazi majságereket, sok a zene, kevés a duma, most nem beszélek. Sziasztok! Ez egy kicsit visszajövök később, jó? Fisher Rain!

mi jön, oké? Okay? Ken Nas és Zico Varegut, a szám címe egyszerű, Samba. Szóval érkezik egy kis brazil angolat itt a rádió egyén. Jó lesz nektek? Jó? Oké. Okay. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek. Allez, apukikám!

úgy hívják őt, hogy Lady Gaga, jönnek a Bloody Mary, tarágyó, hogy jön, ahol sok igazi ma is legyen megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legyereket. Ne tessék csinálni semmi, jó? Csak élvezni. Hale hopp!

0: Hype és Ferrari. Hamarosan újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig, és jön Hertz Pepper Disco Machine együtt, a szem címe Wonderful Life 25.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Második óra, ahol mixerek nektek az igazi mai slágereket az After Party Show Summer Editionben, amik szép. És ahogy mondtam, érkezik Hertz és Purple Disco Machine együtt, a szem címe Wonderful Life 25. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást. Hangerő maximálisan!

hogy gyerek volt, mikor olyan zenét csinált, a rögtön világ sláger lett. Úgy hívják, hogy Martin Garrix. Bizony, itt a legújabb dal tőle, a szám címe Butterflies. És mi volt az első nagy zene tőle? Emlékeztek? Elmondom, Animals. Ugye? Ugye? Azóta nem kisfiú, hanem felnőtt ember, és világsztár DJ. Ennyi. Martin Garrix, Butterflies, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
2: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
3: De melyik végét? De
1: hova? Hova csatlakoztassam?
2: Hülyén üldögélnél.
3: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
1: Ó, de csak félmeztelenül.
2: Na, igen? Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
1: Szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
2: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal.
2: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
3: Igen, valószínűleg az van.
2: Valószínűleg, nem igaz. Biztos, nem, hogy nem vagy New Yorki tűzoltócsitő.
1: Ezek tűzoltók, összeleket.
4: Ezek a Highlanders fiúk, szóval, na, érted? Szóval Julinak a fején ilyen képek
2: igen,
4: vannak.
2: Neked csipennél fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak jóképű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
2: Megcsináltak a gyárban. A gyárban, ahol, igen, azok tök jó arcok
1: abból
2: voltak.
1: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
2: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozzá, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
1: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
4: Ebbe, és mögött, a gyünge rengeteg munka.
1: Igen.
2: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
4: Pilóta mi?
2: Per, Magyar Honvédség, semmi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szeretjük őket tényleg, arányosság. Egyszer itt voltak a stúdióban jó pár év ezelőtt, jó kis riportot csináltunk együtt. Jönnek a Offenbach és a szám címe Wasted Love. Hírjétek nekem.

0: telefonálni a 0623-111-111-re, és hamarosan újra zenélünk érkezik Taylor Swift. Ah, a Polite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
11: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
2: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
12: De melyik végét? De hova?
11: Hova csatlakoztassam?
2: Hülyén üldögélnél.
12: Fordítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
11: Ó, de csak félmeztelenül.
2: Na. Igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
11: A szexi. Odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
2: A szexi tűzoltó naptár, igen.
11: Igen, általában kiskutyákkal.
2: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
12: Igen, tehát, valószínűleg az van.
2: Valószínűleg nem igaz, biztos, nem, hogy nem, nem a New York-i tűzoltócsütő.
11: Ezek tűzoltók, összelete.
13: A hardmendences fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
2: igen,
13: vannak.
2: Igen, neked csipennél fiúk érted? Vannak a fejedbe, tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
11: Nem, ne haragudjatok, vannak jóképű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
2: Megcsináltak a gyárban. A gyárban, ahol, igen, azok tök jó arcok
11: abból
2: voltak.
11: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
2: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozzá, hogy ott vonulnak a stewardessekkel?
11: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
13: Ebben mögött rengeteg munka.
11: Igen.
2: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
13: Pilóta, mi?
2: Magyar honvédség, semmi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A kívánságműsor elkezdődött, visszahangzik minden. Gyerek, csináltam. Na, jó van, kívánságműsor van, a túlsó végén kit köszöntsünk. Haló.
2: Szia, Kuki, Aliz vagyok.
1: Aliz, de szép neved van, ez egy francia név, ezt tudtad?
2: Nem is tudtam, ezt nem tudtam.
1: Mondjuk, Aliz francia hangzik, de francia név, ezt nem tudom, de jó hangzik. Aliz, vagy Alizé, vagy Alé. Na, mit szeretnék enni, meg egyszer, Kuki, mit szeretnék enni tőlünk, Aliz?
2: David Guetta-tól az I Don't Wanna Wait című számot.
1: És mit nem akarsz várni? Mesélj nekem.
2: A munkát holnap, meg hogy elkezdődjön a szeptember.
1: Ja, nem akarod ezt várni. Mondjuk szerintem nem vagy egyedül benne, de hát na, nem sokára karácsony.
2: Igen, lehet, hogy jobb, ha már arra készülünk inkább.
1: Jó, szóval ez lenne az üzenet?
2: Igen. Mindenkinek, akinek most ez nehéz lesz kicsit, ez a szeptember és a kezdés.
1: Jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefont. Kis info, még mindig augusztusban vagyunk, jó? Csak holnap után lesz elsőjén. Szóval még augusztus van, érezd jól magad, jó? Aliz.
2: Köszönöm szépen.
1: Igazán nincs, én köszönöm a telefonáltál. Nagyon megtisztelő volt nekem. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
1: Szia. Na, allez, érkezik David Guetta. I don't wanna wait. One Republic elég üt. Let's

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk. Hát a fiataloknak jó pihit, holnap is, mert kedden iskola. De jó tanulni, ez egy jó dolog, tényleg viccen kívül. Legyetek mindig jó tanulók, én ezt kívánom nektek. Na, de most kívánságműsor folyik nálunk, kit köszöntsünk? Haló, haló?
2: Szia, Laura vagyok.
1: Laura, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, fáradtam egy kicsit, de minden oké és rendben.
1: Nem tudom, holnap dolgozol, vagy pihi, vagy szabadság?
2: Nem, holnap már munka van.
1: Munka van.
2: Már munka van, igen.
1: Kitartás neked. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lojtot szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, nagyon jó, a szám címe Golden Summer. Ez nagyon jó, az a legújabb, remélem, hogy tetszeni fog neked. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akit szereti, és legfőképp magamnak.
1: Na jó, van, oké, rendben, hát akkor köszönöm szépen a telefonodat, és kitartást kívánok neked. Holnapra jó a munkahelyen,
2: köszönöm
1: jó?
2: Köszönöm szépen, további szép napot.
1: Neked is, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Lloyd, tényleg, elég újabb dal tőle, Golden Summer, itt a rádió jön, ahol csak igazi ma is legyen megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Megy tovább a kívánság műsor itt nálunk. Igen, a 0620-311-111-re tudtok kérni Eddelt, mint most kicsoda. Halló, halló!
1: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
0: Mi újság? Hogy vagy?
1: Á, most már vége egy 27 ünnek. 4 napot zoltunk le egymás után.
0: Uff, szóval sok volt a munka?
1: Most igen.
0: Most pihi?
1: Máma, igen.
0: Jó van. Közben mit szeretnék kenni tőlem?
1: Egy jó kis Metzger
0: Viktoriát. Jó van, oké. Okay. Elég újabb, jó lesz?
1: Jó, persze.
0: One Kiss, ez a szem címe. Kinek szeretnéd külön ezt a kis puszit?
1: Anikónak, Nikinek, Übinek, neked, családodnak is, aki szereti.
0: Oké.
1: Okay. Szikről Tamásnak.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Van egy jó hírem, hölgyeim és uraim, búcsúzok, mert érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb jövő héten találkozunk szombaton, a fiataloknak kívánok nektek sok-sok sikert az iskolához, jó, mindent beletessék tanulni, ez egy fontos dolog, jó? Oké. Kuki voltam, kívánok nektek egy szuper kerekes hetet, vigyázzatok magatokra, és búcsúzom Calvin Harris-szal együtt, a szám címe A Need Your Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Balázs, na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy, és a másik része.
3: Jaj, ne, tényleg rúgjuk ki az Atist.
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
5: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
2: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
6: De melyik végét? De hova?
5: Hova csatlakoztassam?
2: Hülyén üldögélnél.
6: Fordítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
5: De csak félmeztelenül.
2: Na. Igen? Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
5: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
2: A szexi tűzoltó naptár, igen.
5: Igen, általában kiskutyákkal.
2: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
6: Igen, valószínűleg az van.
2: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
5: Ezek tűzoltók, összeleket.
7: Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
2: igen,
7: vannak.
2: Neked csipennél fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
5: Nem, ne haragudjatok, vannak jóképű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
2: Megcsináltak a gyárban. A gyárban, ahol, igen, azok tök jó arcok
5: abból
2: voltak.
5: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
2: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a stewardessekkel?
5: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
7: Ebben mögött rengeteg munka.
5: Igen.
2: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
7: Pilóta, mi?
2: Persze,
5: pénzügyőrség. Csillog a szemem.
2: Magyar honvédség, semmi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon.
1: Indulunk.
0: Disco. Disco. Disco. A Rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
9: Ladies and gentlemen, madame, három adat messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió egy csak igazi mai slágerem, egy diszkosít rádió show, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel, ezen a vasárnapon is Bárány Attila távol marad.
10: És köszönjük mindenkinek a színfesztiválon, aki ezen a héten velünk tartott, a Rádió egy stage meg a Rádió egy stégen, fantasztikus volt. Én egyébként félőben vagyok, mert jelenleg itt Budapesten Made in Italy partin játszom.
9: Jennifer Lopez és David Guetta közös lemezével kezdjük, és ezzel kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai slágerem, ez a diszkosít rádió show.

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnövel Disco Shit, Hamai PG Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és én félőben vagyok, mert Made in Italy Party van Budapesten, ott játszom éppen, de nem tudom, hogy tegnap megköszöntük vagy sem, talán ha jól emlékszem megköszöntük, ha nem, akkor itt az alkalom, hogy megköszönjük a Balatoni Bobnak is, mert hogy fantasztikus volt a Disco Shit Legends, a 25. születésnapját ünnepelte ez a bizonyos helyszín, és ezért meghívtak minket oda játszani 4,5 órán keresztül egy délutáni induló eseményre, és kora este vége is volt. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást.
1: Mindenféleképpen köszönjük, és ahogy megköszönte te, és én is köszönöm, hogy mindenki ott volt a színen, a Rádió egy stage-en, és jól érezte magát. Tényleg maga az aréna és a stage is nagyon jó volt, ugyebár délután és este is hatalmas bulik voltak. És hát én köszönöm a szombatot Érnek és Szlovákiának is. És már is megyünk tovább. Na, egy Imán Angel koronggal jön a Drive Me Down itt a Rádió egyen, csak igazi mai slágermegy a Disco Shit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy, Bárány Attila nélkül diszkosít, Radio Show DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: Én egyébként még szombaton Bogácson is voltam, és az is fantasztikus volt a nyárzáról. Köszi szépen, soha nem játszottam még egyébként ezen a helyen.
0: Fú, nagyon jó.
1: Nekem is újdonság volt, és nagyon jól éreztem magam, remélem jövőre újra hívnak. Most pedig Made in Italizok éppen Budapesten, egy nyári nyitott szórakozó helyen. Erről majd holnap fogok beszélni természetesen bővebben, hogy milyen volt ez a bizonyos buli.
0: Jövünk Argyival, a görög istennel, és természetesen az ő lemezeit itt a Diszkosít Radio Show-ban még nagyon-nagyon régen én kezdtem el játszani, és most egy olyan mondhatni ellopott felvétellel érkezem, ami még nem jelent meg, egy pici részlet kikerült belőle, és össze tudtam rakni egy olyat, hogy tudjam játszani. Jön a 2000, nem tudom hányas, mert az sem biztos, hogy lesz ebből hivatalos megjelenés. Egy biztos, hogy az Argy csinál, David Guetta és Chris Willis szenzációs dalára, a Just a Little More Love-ra egy egészen Argy-s remixet. Na ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak igazi, ma is Sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosit rádiós. Ezen a héten egyébként kétharmadban voltunk, a Hanvai meg a Junior, a Bárány nem volt, de reméltek jövő hétfőtől már újra együtt leszünk. És hát kérem szépen, beindítjuk az őszt. Én egyébként csak szombaton játszom a jövő héten, viszont akkor egy szlovákiai eseményen fogok pörgetni 2 órán keresztül. Oda várok majd mindenkit nagyon szeretettel. Közel van egyébként Nové Zámkihoz, Érsekújvárhoz ez a bizonyos helyszín. Az ottani esemény Zsitva Besenyőnek hívják, ennek a szlovák nevét nem tudom, de nem is kell, hiszen minden magyart várok majd oda.
1: Most pedig érkezik ma estére a második, Imál Angel Korong, ugyebár Gangó Bernadett, egy magyar producer, aki egyébként Lelki Healer, és Angliában él, de hát magyar származású. Csinált egy világslágert, és szerintem ez lesz minden idők második legerősebb dala, amivel most érkezünk itt, egy Messengers Melodic Remix.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, vasárnapi diszkosít Rádió Show DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel, méghozzá Bárány Attila nélkül.
1: Mondtam ezt a zsitpap versenyt, igen, hogy egészen 9-11-ig játszunk majd jövét szombaton, és utána majd elfelejtettem, hogy rohannom kell, mert Dani barátomnak lesz az esküvője, és az esküvő afteren, lehet, hogy egy-két külföldi számot föl kell majd tennem az ottani fiatalságnak, úgyhogy visszarohanok majd Magyarországra, és ott folytatom majd a bulit.
0: Most pedig jön egy kis rock and roll, ami mondhatni ritka vendég itt a Rádió egyen, de nem tudom, valamiért ez nekem már akkor is tetszett, amikor kb. 2 évvel ezelőtt kihozta Armin van Buuren, de valahogy nem kapott el az a verzió. Ebben viszont nagyon imádom Melodic, rövidre vágtam, jön Van Halen és a Jump itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

Ez a rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Rádió, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színű zenékkel. Ma én egyébként azért nem vagyok itt élőben, mert Made in Italy bulin játszom olasz slágereket, éppen DJ Junioros mozra természetesen, itt Budapesten a Kopaszi kerten, a nyári nyitott szórakozó helyen, de holnap este már szerintem újra 3D-ben van a Diszkosit, és akkor újult erővel jövünk vissza élőbe. A következő felvétel egy olyan, amelyet játszhatunk a Kossuth téren, egyes információk szerint több mint 90 ezer ember volt ott a téren és a közbűső utcákon nézve és hallgatva minket, ugyebár Imal Angels és a Messengers léptünk fel együtt. Na, most a Messengers érkezik, Imal Angel minden idők második legsikeresebb dalából, ami a Bad Times. Ez szól most itt a következőkben a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosit.

0: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy, jó társaságban könnyen elmegy, vége a vasárnapi diszkosi trédősónak, Bárány Attila nélkül, aki elméletileg holnap már velünk lesz, és hát hosszú ide után mondhatni, beáll a rend, és hárman leszünk. Egy biztos, hogy most DJ Junior és jó magam hanvai Pici búcsúzunk.
1: Én az a búcsúzom, hogy Made in Italista Budapesten, ezért nem voltam élőben, viszont erről majd fogok beszélni holnap este itt a Rádió Egyen, hogy milyen volt a rendezvény. Aztán én jövő szombaton Szlovákiában játszom a Zsitva Besenyőn, ez egyébként Érsekújvár mellett található, és este, ha jól tudom, akkor olyan 9-től 11-ig pörgetek, és egyébként még DJ Hori kollégámat is elviszem magam, után viszont rohanok Dani barátom esküvőjére, és ott fogok játszani majd az After Partin. Amit meg akartam mondani, és ezt el is felejtettük, de jövő héten széné fogjuk tolni, meg a következő héten is, hogy szeptember 12-én Szombathelyen lesz a következő Diszkosít Legends Party a helyi klubban, mindig szeptember elején szoktunk oda érkezni, most is nagyon várjuk. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, az új klipek is, és még folyamatosan töltök föl. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, hambai Pici voltam, köszönöm az elmúlt hetet, köszönöm az elmúlt nyarat, bár holnap még azért elbúcsúztatom, mert tényleg életem egyik legjobb nyara volt, és nagyon durva élményeket élhettem át mindenféle fronton. Jövő szombaton Budapesten, tetőtől talpig Fehérben várok mindenkit sok-sok szeretettel, egy romos kertben, és hát ezzel az információval búcsúznék ma estére.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele.
1: Ciao Geri, sziasztok. A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Wilcox lemezjátszóknál.
1: Két évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Bocsi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Pont erre.
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió Egyen.

0: például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hello mindenkinek! Tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

itt helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-féle átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: is kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Arites,

DJ producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a Bőrizmán Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: E Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne. Ez volt a Heart Like Mine vasárnap este World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na, Bricklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a Holland Fluter GLV Chemical Days című zenéjét hoztam. Ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát vannak ilyen törvényszerűségek a jelenben, hogyha VB himnusz, akkor Shakira. Az idei foci VB szervezők nem akarták a véletlenre bizonyítani.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Na pörögjünk fel, Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Játsszok egy újdonságot most Robin Schulztól, ami pont így a nyár végére éred be. Better Times az igazi mai slágerek között.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 31-e van, nem akárhogy búcsúztatjuk az idei nyarat. Sebestyén Balázs nem megy haza délelőtt 10-kor. A hallgatók

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.